Ez volt a Sterdala, a Vihar című itt a Petőfi Rádióban. És már is folytatjuk a dal 2024 győztesével, a Legényes című dallal. Petőfi zenei díjat is bezsevelt mindemellett. László Evelin a népzenétől a modern popig többféle zenei világot hoz magával, ráadásul dalszerzőként is aktív. Érkezzen tehát László Evelin, tőle pedig a bennem.

Ez volt a Bobita című dal itt a Petőfi Rádióban. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Most pedig jöjjön a Mi van am, akik az Égni kell című dalukkal elhozzák nekünk azt az érzést, amikor valamiért vagy valakiért tényleg lángolni kell. Nincs fékezés, nincs visszafogottság, csak a zene és az érzelmek. Ez nem más, mint az Égni kell a Mi van ától.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajnal 3 óra, október 10-e, ez meg a Petőfi Rádió, a barátod az éjszakában is. Csáó, szia, Kenész Kolos. Itt meg nem sokára bejelentkezik hozzánk a dal 2025 győztes dala, Reva Damétól. Veled álmodtam, de előtte Marton Viki és az átütő változás.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Ez volt a Paprika című dal Tigris Szofitól itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Néha mindenkinek szembe kell nézni a saját félelmeivel, de a legfontosabb, hogy megtaláljuk magunkban azt az erőt a továbblépéshez, ami szükséges. Erről az érzésről mesél Vujiz Minka, úgyhogy hallgassuk is meg tőle a Már nem félek a sötétben című dalt itt a Petőfi Rádióban.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, @petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Most hazamegyek, hazavallanok. Ismerős utak, ismerős zajok.

Nagy buli a Bailándóval, Denepsz és Hori kettősét hallhattad a Petőfi Rádióban az október 10-ében. A Gedeonokat Isten éltese, ők ünnepelnek ma. Ezen felül pedig, hogyha ma ünnepled a születésnapodat, egy napon teszed Garai Jánossal, aki 214 éve 1812-ben látta meg a napvilágot, költőíró, újságíró. Itt a Petőfi, pedig az MB és a LOL.

0: buborék magyar zene.
1: Ebben az órában is.
0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó. A tegnap még alig dereng, ülök az ágyon, a párnát felveszem, hogy hadd játszon a fény a porral a padlón. Szeress úgy, ahogy szeretném, oda bújj el, ahol megtalállak, neves úgy.

Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hajna 4 óra van, ez pedig a Petőfi Rádió. Köszi, hogy velünk vagy, Kenész Kolos a fedélzeten. Hazai különlegességek és nagy-nagy slágerek mindenképp jelentkeznek. Morjon, ez már készül, itt lesz az ismerős arcok is, viszont a Wolfolk-szal kezdünk. Ez a Homokszemek, amerre én járok című track.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel.

Take it easy, ez a dal szólt itt a Petőfi Rádióban hajnal 4 óra után nagyjából 20 perccel. Csáó, szia, Kenész Kolos itt a fedélzeten. Amikor leszáll az én, néha egészen más oldalunkat mutatjuk, és olyan dolgokat is keresünk, amiket nappal talán észre sem vennénk. Most tehát az éjszakai hangulatra tényleg ráerősítünk, ugyanis Morjones, a bohóc állarc mögé bújó előadónk érkezik a Kutatom az éjben című dalával itt a Petőfi Rádióban.

Fejest ugrottam, akár te is ezt tetted a kalandokba, The Sign, ők daloltak itt a Petőfi Rádióban. Van, hogy egyszerűen csak dolgod van az életben, akár egy fontos találkozó, akár egy új dal meghallgatása. Barkóczi Noémi most pontosan az új érzésekről hoz egy dalt. Dolgom volt, ez szólt tőle itt a Petőfi Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó legyen mindenkinek, ne csökkenjen semmi, vagy éppen ne változzon semmi. A Made in Bim utóbbit hozza neked, hajnal 5 órakor is itt a Petőfi Rádióban. Jó reggelt kívánunk a mikrofonnál, Kenész Kolos, de rajtuk kívül még Jau, vagy éppen Búzási Patrik is becsatlakozik hozzánk. Ettől változatos a hajnal.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

Ez volt az Utána című dal itt a Petőfi Rádióban. Üdv neked, nagyon kellemes reggelt a mikrofonnál, Kenész Kolos, és már is folytatjuk a Konyhával és Rúzsa Magdival, meg sok-sok sztárral, akik Fábián Julira emlékeznek a következő dalban, Érkezik a Földre Való, és a délutánban pedig meglepetések. 14 órától újra találkozhatunk majd itt a Petőfi Rádió műsorában, és 15 órától pedig újra, hogy megszokhattad, benépesül a stúdió, hogyha minden jól megy, Balázs Mihály és Korinna hozzá el nekünk legújabb felvételüket.

Kökény Attila dalolt, ez volt Rakoncai Viktorral, a Csókolj még egyszer itt a Petőfi Rádióban, de Zséd a hangját is felfedezhetted. Már is rápörgünk a vidámságra. Valmar, Manuel, éget a nap, ez érkezik itt a Petőfi Rádióban. A Gedeonokat Isten éltesse sokáig, ha pedig ma vagy a születésnapos, hát akkor rád kocintunk a következő dalban.

0: Ez a Petőfi Rádió, nagyon szép reggelt kívánunk mindenkinek a mikrofonnál. Még Kenész Kolos, de már megérkezett a felmentő sereg így hajnalban, Korcsok Laura személyében. Hello!
1: Sziasztok!
0: Hogy telik eddig a reggel?
1: Hát eddig fáradtan álmosan, de nem sokára felpörgök egy kicsit.
0: Van is mivel felpörögni, kik lesznek a vendégeid?
1: Itt az Éles Stílus magazinban nem sokára az űrbe kalauzoljuk a kedves hallgatókat, ugyanis ezen a héten volt a világűr hete, úgyhogy dr. Nagy Claudia Vivien űrorvos érkezik hozzám, úgyhogy erről a szakmáról fogunk beszélgetni, mert egyelőre fogalmam sincs, hogy mivel foglalkozik egy űrorvos.
0: Hát egyébként most az utóbbi időszakban, főleg ugye mivel most nyáron volt egy éve, hogy Kapu Tibor kiutazott, szerintem sokakat érdekelhet, foglalkoztathat ez a kérdés.
1: Akkor remélem, maradj még itt egy kicsit.
0: Majd hazafelé hallgatom, jó?
1: Illetve képzeld el, készülök majd érdekességekkel, ugyanis október 10-én, azaz a mai napon van a Lelki Egészség Világnapja, úgyhogy nem tudom, te mentálisan rendben vagy, Kolos?
0: Én nem nyilatkozom, én átadom neked a terepet, a hallgatóknak nagyon jó lelki feltöltődést kívánok. Laurával, én pedig megköszönöm a figyelmet. Szép napot mindenkinek, sziasztok! Mivel készülsz, milyen dallal indítunk?
1: Kovászki meg a Vega, lehetetlen nincs, ezzel kezdjük majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
3: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Változékony idő lesz a hétvégén. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Ma van a hajléktalanság világnapja.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Szalagkorlátnak ütközött, majd átborult rajta és az árokba borult egy autó az M30-as autópályán, az M3-as autópálya felé vezető oldalon Miskolc közelében, a Kistokaj-Sajó-Petri csomópontnál. A forgalom egy sávon halad a 21-es kilométernél. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Karbantartás miatt egész hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Korábban elmaradt karbantartási munkákat végeznek el. Egyebek között váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak. Felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás. Ismét az állami számvevőszéket bírálta Magyar Péter, ezúttal a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Vindis László, a szervezetelnöke, tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. A testület közleményében visszautasította a kormány fővádját. Hangsúlyozták, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Hozzátették, hogy a szervezet nem hatóság és nincs elsődleges ellenőrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. Egyesével megkeresik azokat a betegeket, akik legalább egy éve várnak műtétre, hogy felmérjék állapotukat és mielőbb ellátáshoz jussanak. Ezt jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, hogy a beavatkozásokat szükség esetén este és éjszaka is elvégzik, és tartalék várólistát is létrehoznak, hogy a felszabaduló időpontokat gyorsan betölthessék. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Minden negyedik hajléktalan 60 év feletti, és minden tizedik túllépte a 70. életévét. A 30 év alatti hajléktalan emberek között minden második korábban állami gondozott volt.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Ma napos felhős időre készülhetünk, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
3: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Jó reggelt, most már a fedélzeten Korcsog Laura, megkaptam Kolostól a mikrofont, és hát itt az Éles Stílus magazinban. Nem sokára itt lesz velem dr. Nagy Claudia Vivien is, űrorvos, kardiológus, az űrorvos létről fogunk beszélgetni, és ahogy ígértük, lehetetlen nincs, ezzel kezdünk.
2: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: 2000 óta október 4-e és 10-e között ünnepeljük a világűr hetét. Ebből az apropóból pedig a vendégem dr. Nagy Claudia Vivien, az Európai űrügynökség űrorvosa, aki egyben kardiológus is. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Már itt a beszélgetésünk leges legelején tisztázzuk, meséld el nekünk kérlek, hogy mit is csinál pontosan egy űrorvos, mi a feladatod?
2: Egy űrorvos űrhajósokkal foglalkozik, elkíséri őket az űrmisszió során, nem az űrben, hanem a Földről figyeli az egészségügyi állapotukat, rendszeresen kommunikál velük, és ha bármilyen akut probléma van, akkor beavatkozik, de egyébként nem a misszió kezdetén kezdődik a mi feladatunk, hanem onnantól kezdve, hogy egy űrhajóst kiválasztanak egy adott űrmisszióra, és a felkészítésen, a misszión, majd pedig a rehabilitáción végig tart a mi munkánk.
1: A kiválasztásnál neked milyen feladatod volt? Miket kellett figyelned?
2: Kifejezetten a Hunor Magyar űrhajós program orvosi kiválasztását raktuk össze az alapokról Semmelweis Egyetem kollégáinak a segítségével, és hát elvégeztük a 25 legjobb űrhajós jelölt, vagy befutó űrhajós jelöltnek az űrorvosi kiválogatását. Egyébként ebben együtt dolgoztunk már az Európai űrügynökséggel, és hát számos kollégával a Semmelweis Egyetemről, illetve számos klinikával, több mint 20 klinika vett részt abban, hogy minden vizsgálatot és minden szakorvosi és képalkotó és egyéb vizsgálatot meg tudjanak csinálni, ami szükséges ahhoz, hogy kiválasszuk azt, aki egyébként orvosilag alkalmas, és hát ez meg is történt, 8, majd pedig ugyan 4, mert a közmédia meg a magyar nemzet által is megismert 4 űrhajós jelölt szerepében vagy személyében.
1: Milyen kritériumoknak kellett nekik megfelelni? Mik azok a fő elemek?
2: Tehát az egész orvosi disziplína, minden szakág, a belgyógyászattól a kardiológián át, a szemészetig, ortopédia, különböző képalkotó vizsgálatok, nagyon fontos például a gerincnek az egészsége és annak a vizsgálata, de gasztroenterológia is még tükrözéses, tehát vastagbél tükrözéses vizsgálaton is lehet keresni az űrhajós jelölteknek.
1: Ez nem kellemes.
2: Hát nem kellemes, de nem kihagyható a portfólióból, illetve ami nagyon fontos lába még az űrhajós kiválogatásnak, az a pszichológia és a pszichiátria, mert nem elég azt, hogy ne legyen semmiféle patológia ebben a tekintetben, tehát semmilyen pszichiátriai betegség természetesen nem lehet, de mindemellett egy nagyon fontos a személyiség, egy nagyon erős, egy nagyon stabil személyiségnek kell lenni az űrhajósnak.
1: Mi történik akkor a szervezetünkkel, hogyha elhagyjuk a Földet?
2: Nagyon sok minden szervrendszerünkre hatással van az űrutazás, többféle aspektusa, amit már az első pillanattól érzünk, az a gravitáció hiánya, a mikrogravitáció vagy súlytalanság, és ez minden szervrendszerünkre hat, amire azonnal, az a két olyan rendszer, amit rögtön érzünk is, az egyik a kardiovaszkuláris rendszer, tehát a keringési rendszer, a másik pedig az egyensúlyszervünk, ami szintén teljesen hát megbolondó, felborul akkor, hogyha az űrbe megyünk, és hát ennek úgynevezett űrhajósokra jellemző úgynevezett space motion sickness, vagy űrtengeri betegség lehet a következménye. Van, aki erre érzékenyebb, van, aki kevésbé, néhány napon belül lezajlik. Ugyanígy a kardiovaszkuláris rendszerre kifejtett akut hatás, egy úgynevezett folyadék átrendeződés, egy fluid shift alakul ki, a gravitáció megszűnik. Egyébként a gravitáció alatt, ha megállna a keringésünk, a vér a lábunkban gyűlne össze, ez ellen dolgozik a keringési rendszer, de hogyha elhagyjuk a Föld gravitációját, akkor a keringő és nem keringő vérmennyiség is a fej felé, a felső testfél felé tolódik el, és ennek vannak látható jelei, és kellemetlen tünete is az űrhajós számára. Persze az emberi szervezet az fantasztikus, mert mindenhez tudunk alkalmazkodni, így egy új egyensúlyi állapot alakul ki a keringési rendszerben, ami részben a keringő vérmennyiség egy részének elvesztésével egyébként vizelet ürítésen keresztül történik, és megszűnik ez, ez az átrendeződés hatására az első napokban érezhető felső testfélben, fejben, nyakban lévő teltség, kellemetlen tünetek, fejfájás, szédülés, ilyesmik.
1: Akkor azt most már tudjuk, hogy az űrorvosok mivel foglalkoznak, és hogy mennyi kritériumnak, mennyi alapkikötésnek kell, hogy megfeleljenek az űrhajósok ahhoz, hogy őket kiválasszák és az űrbe mehessenek. De hogy hogyan lehet őket tréningezni arra, ami majd fönt várja őket, ez a gravitáció hiány és egyéb, amit most mondtál nekünk, ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, űrorvos, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód magazin a Petőfi Rádióban.

0: stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma:
1: a világűr hete és ezzel kapcsolatban az űrorvosok feladata, teendője és az űrhajósok kiképzése. A vendégem pedig dr. Nagy Claudia Vivien, űrorvos, kardiológus. Ott tartottunk, hogy amikor az űrhajósok elhagyják a Föld gravitációját, akkor rengeteg tünet jelentkezhet náluk ebből kifolyólag. És hogy ezt hogyan lehet leküzdeni, vagy hogyan lehet előre felkészülni ezekre? Lehet egyáltalán itthon még olyan helyzetet, olyan szituációt teremteni, ami majd tréningezi őket erre, amikor a valóságban is ott lesznek fent a gravitáció nélkül?
2: Nagyon nehéz olyan szempontból, hogy nincsen igazán jó földi modellje a súlytalanságnak. Persze van egy-kettő, ilyen például az úgynevezett parabola repülés, amin volt szerencsém részt venni egyébként már a felkészítés vége felé Tibivel és Gyulával. Ez egy olyan repülési manőver, ami egy, mint egy szinuszoid görbe, tehát egy parabola alakú repülési manőver. A repülőgép egyébként egy Airbus, egy utasszállító repülőgép, ami kicsit át van belülről alakítva. Először, tehát több ilyen parabolát ír le, egy meredeken emelkedik, majd pedig utána visszafordul, és aztán szinte szabad esésben lefelé halad, és hát ez az a 15-20 másodperc közötti időintervallum, amikor egy súlytalansághoz hasonló állapot alakul ki, és tehát ez ugye egy 15-20 másodperc, ezt egy 16-20 ciklusban ismétli egyébként a gép, és akkor meg lehet érezni, hogy mi az a súlytalanság, de hát ez nagyon rövid ideig tart. Mindenesetre egy fantasztikus élmény, és hát egy jó tréning ahhoz, hogy valamilyen szinten legalább átérezzük azt, hogy mi történik az űrben, de ugye nem lehet összehasonlítani olyan szempontból, hogy ott egy folyamatos súlytalanság van jelen.
1: Jól értettem, hogy te is ott voltál a repülőn?
2: Igen, ott voltam velük, volt szerencsém személyesen kísérni őket. Egyébként nagyon fontos az űrorvosoknak is, hogy megismerjék a súlytalanság állapotát, hiszen az ezzel kapcsolatos tünetek, problémák egy része, amit egyébként kezelnünk kell, és ez része is a képzésnek, az űrorvosi képzésnek, úgyhogy ez egy nagyon fontos tapasztalás, és hát egy fantasztikus tapasztalás is egyben.
1: Rád milyen hatással volt?
2: De van ennek, ahogy mondtam, az űrtengeri betegség az egy fontos korkép, és hát az első időkben jelentkezik, és hát főként akkor, amikor hát hirtelen váltunk nagyon sokszor a súlytalanságból a gravitációba és oda-vissza, ugye ez egy 15-20 ciklus, úgyhogy erre fel kell készíteni magát az embernek testben, lélekben, hogy azért ez egy idézőjelben gyomorforgató élmény is tud lenni.
1: De... Jól bírtad?
2: Igen, de azért az űrhajósok jobban bírták mindén. Minden esetre fantasztikus élmény volt még így is.
1: Hát ebben biztos vagyok. Nagyon érdekes tapasztalás lehetett. Nem sokára azzal folytatjuk, hogy a tavalyi űrmisszió után mi a közeljövő terve, hiszen aki esetleg most csatlakozna be, az űrhajózásról beszélgetünk így a világűr hetén, illetve az űrorvosok feladatáról, a kiválasztásról, és arról, hogy hogyan kell felkészülni az űrutazásra, és majd utána milyen rehabilitáció vár az űrhajósokra. A vendégem dr. Nagy Claudia Vivien, űrorvos, kardiológus, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet.

0: szokránk, mondjuk oda messze van a Westbalkán. Mekkora már megint a tömegnyomor, szerintem induljunk, gyertek utánunk. Oké, köszi, ciao.
1: Haló, Gabi, most indulunk a Kopaszikátra. Gyere egyből oda, mi a Kopaszikátra.
0: Mennyi az idő? 11. Felhívom a Danit, hogy jöjjenek. Itt a Gabi, hello, csajszikám. Egy széget gyorsan magadnak vadász. Jodolja a srác, a pult mögül valami tulaj egy cégnél kultmogul. Na gyere, Gabi, Gabika, táncoljunk egy nagyot. Vagy innen előbb valamit, kis angyalom. Vagy lenne kedved átmenni a titánba. Nekem mindegy, akkor kerüljünk irányba. Oh, wow, ciao, Dani, jó, hogy jöttök. Hívjak még egy

0: egyik újdonságát, a Szalmaszál című dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar. És itt az Éles Stílus magazinban nem sokára folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Nagy Klaudia Viviennel, űrorvossal, kardiológussal, a világűr hetén. Természetesen az űrorvos létről beszélgetünk. Vivien elmeséli nekünk, hogy mit is csinál valójában egy űrorvos. Úgyhogy tarts velünk a folytatásban is, most a hírpercek következnek, utána pedig ezt a dalt játszom majd neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos felhős idő lesz, egyre több felé esővel. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Ma van a hajléktalanság világnapja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Karbantartás miatt egész hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Korábban elmaradt karbantartási munkákat végeznek el. Egyebek között váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak. Szalakorlátnak ütközött, majd átborult rajta és az árokba borult egy autó az M30-as autópályán, az M3-as felé vezető oldalon Miskolc közelében, a Kistokaj-Sajó-Petri csomópontnál. A forgalom egy sávon halad a 21-es kilométernél. Ha rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét, a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter korábban közölte, az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a déli körvasút közbeszerzésénél, ezért az Európai Bizottság megvonja a beruházás uniós támogatását. Magyarország emiatt 367 milliárd forinttól eshet el. A közlekedési minisztériumban zajló átvilágítás és az uniós számvevőszéki vizsgálat is jogsértéseket talált a déli körvasút közbeszerzési eljárásában. A gyanú szerint Mészáros Lőrinc vasútépítő vállalkozása összejátszott a tervező céggel. A volt közlekedési miniszter Lázár János és a Magyar Állami Számvevőszék 10 hónapja tudott az ügyről, ezért Magyar Péter miniszterelnök az ÁSZ elnökét, Vindis Lászlót lemondásra szólította fel.
4: Ez egy 320 milliárd forintos közpénz hiány, ami keletkezhet. 10 hónapja tud csak erről az állami számvevőszék, még az előző kormány alatt, ők küldték tovább. Szerintem ideje távozni, elnök úr, az állami számvevőszék éléről.
3: A testület közleményében visszautasította a kormány fővádját. Hangsúlyozták, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az Európai Számvevőszékkel. Hozzátették, hogy a szervezet nem hatóság, és nincs elsődleges ellenőrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. Az év végéig literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolajárából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra. A kormány döntéséről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be a kormányzati tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, hogy az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a dízelárának emelkedése nehéz helyzetbe hozta a magyar áruszállítókat. Vitézi Dávid azt is elmondta, ezzel párhuzamosan szigorítják az útdíjak befizetésének ellenőrzését. Akár 100-150 ezer új katás adózó is lehet jövőre, erről is beszélt a tegnapi kormányzati tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, hogy a kormánynak ebből nem lesz sem plusz bevétele, sem plusz kiadása. A céljuk az, hogy a kisvállalkozók könnyebben tudjanak adózni. A miniszterelnök szerint a mostani rendszerrel az a legnagyobb probléma, hogy a katás adózók nem kapnak például anyassági támogatást, táppénzt és nyugdíjat. A kormány ezt akarja korrigálni, ezért van szükség a tételes adó 50 ezer forintról 100 ezerre emelésére.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Újabb meghallgatásokról döntött és további dokumentumokat kér be a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló parlamenti bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük Tesseli Zoltán volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt is meghallgatja. Az október 15-i zárt ülésre a bicskei gyermekotthon két munkatársát várják. A bizottság emellett bekéri a Sándor Palotától és az Igazságügyi Minisztériumtól a Kónya Endre kegyelmi ügyével kapcsolatos eredeti iratokat, a Duna melléki református egyházkerület püspöki hivatalától pedig Balogh Zoltán református püspök 2024-es jelentését. Csütörtökön mutatta be a kormány a bicskei gyermekotthonról készült átvilágítás eredményét. Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkár azt mondta, a gyerekek újra és újra jelezték, hogy bántalmazzák őket, az igazgató mégis a helyén maradt. A rendszer magát védte, és nem a gyerekeket. Az államtitkár a Kossuth Rádiónak arról beszélt, 48 emberrel kapcsolatban csaknem 200 bántalmazásra utaló bejelentést vizsgálnak jelenleg a gyermekvédelmi rendszerben.
5: Egyértelmű a 2016-os büntető eljárás után, hogy belső vizsgálatokat kellett volna érdemben lefolytatni a 2019-es jogerősítélet után, és hogy ezek mind nem történtek meg, még a 23-as kegyelmi ügy után sem történt meg, tehát mi voltunk az elsők, akik kikértük ezeket az adatokat, és ilyen módon ezt a vizsgálatot lefolytattuk.
3: Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Minden negyedik hajléktalan 60 év feletti, és minden tizedik túllépte a 70. életévét. A 30 év alatti hajléktalan emberek között minden második korábban állami gondozott volt.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: Csaknem 7000 embert vettek őrizetbe a szeptember közepe óta tartó franciaországi diák tüntetéseken, többségük kiskorú, írja a Figaro, kormányforrásokra hivatkozva. 21 embert előzetes letartóztatásba helyeztek. A tiltakozások a tervezett tanári létszámcsökkentés és az oktatás alulfinanszírozottsága miatt kezdődtek, majd helyenként erőszakos zavargásokba torkoltak. Több száz rendőr és iskolai dolgozó megsérült, 200 iskolát pedig felgyújtottak vagy kifosztottak. Fokozzák a rendőri jelenlétet az iskolák környékén Szlovákiában és Lengyelországban a közelmúltban történt halálos késes támadások miatt. Szlovákiában egyenruhás és civil ruhás rendőrök is felügyelik az oktatási intézményeket, Lengyelországban pedig több mint 10 000 iskolában tartottak ellenőrzéseket. A lengyel hatóságok internetes fenyegetések terjesztése miatt 10 kiskorút őrizetbe vettek. A múlt héten Szlovákiában 2 ember halt meg egy iskolai késelésben, Lengyelországban pedig a héten 2 hasonló támadás történt, amelyek közül az egyik szintén halálos áldozatot követelt.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírpercek.
3: A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. Hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton futóversenyt, ezért több helyen változik a közlekedés a fővárosban. Az előkészületek miatt már tegnap lezárták a Pázmány Péter sétányt, ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett közösségi közlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos felhős időre készülhetünk, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet esőzápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másút újból kisüt a nap.
1: Petőfi Rádió. Sport.
6: Jó reggelt kívánok, Katona Lászlót hallják. 29-29-es döntetlent játszott az Esztergom és a Debrecen a női kézilabda bajnokságban. Távozik a Mosó Magyaróvár csapatától Barbara Arenhardt. A világbajnok brazil kapus egy évet követően búcsúzik el a mosani kézi csapattól. A férfi pontvadászatban a címvédő Veszprém 48-29-re győzött az Eger ellen, Győr Balatonfüred 38-24 és Pler FTC 30-32. A férfi kosárlabda bajnokságban magabiztos sikert aratott az előző idény ezüstérmese, Szolnok Körmend 103-79. A női röplabda bajnokságban Békés Csaba TFS-e 3-0, Vasas Balatonfüred szintén 3-0. A Kaposvár négy játszmában 3-1-re nyert a Nyíregyháza ellen. Az osztrák jégkorongligában a Ferencváros 3-2-re győzött a Vienna Capitals ellen. A Fehérvár AV 19 azonban hazai jégen kapott ki az Salzburg ellen 6-1-re. Idehaza az Erste Ligában Dunaújváros háromszéki ágyusok 1-4, Brassó Feha 19 7-3. Idegenben nyert a BEA a Csíkszereda ellen 4-2-re, Gyergyó Deac 3-1 és DVTK Újpest 2-5. A vízilabda bajnokok ligája selejtezőjében a hölgyeknél a német Spandau ellen nyert az UVS-e 18-7-re. A Dunaújváros azonban kikapott az olasz Rapallótól 8-7-re. A férfi Eurókupa selejtezőjében BVSC Buducsnoszt 17-13. Súlyos 8 gólos vereséget szenvedett a magyar női labdarúgó válogatott világbajnoki pótselejtezőn. Magyarország-Hollandia 0-8. A visszavágót kedden rendezik. A továbbjutó decemberben a rájátszás második körében biztosíthatja be a világbajnoki részvételt. A Red Bull holland pilótája Max Verstappen nyerte a Formula 1-es szingapúri nagydíj sprint kvalifikációját. Második a Mercedes brit versenyzője George Russell, míg a Ferrari pilótája Charles Leclerc végzett a harmadik helyen. Köszönöm a figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Élet. Stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: Korcsog Laura és a vendégem dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, űrorvos, akivel a világűr hetén most az űrhajózásról és az űrorvosok feladatáról, tevékenységéről beszélgetünk. Már nagyon sok mindent megtudtunk a kiválasztással kapcsolatban, hogy az űrhajósoknak milyen kritériumoknak kell, hogy megfeleljenek, illetve, hogy hol kezdődik az űrorvosok feladata már egészen a kiválasztásnál. Egyébként aztán majd az utazást végig kísérik itthonról, illetve a kiképzés és majd utána a rehabilitációban is részt vesznek. Tavaly ugye volt egy űrmisszió Kapu Tiborral, és említetted, hogy ugye vele voltál ezen a kis súlytalanság próbán is. Várható-e a közeljövőben még ilyen?
2: Igen, amellett, hogy a Hunor Magyar Űrhajós Programnak voltam az űrorvosa, és vagyok is, amellett én az Európai Űrügynökségnek is az hivatalos űrorvosa vagyok, és ott vannak missziók, és engem is kijelöltek most a következő évben. Egy belga űrhajós, Rafael Ligloé fog menni az űrállomásra egy 6 hónapos hivatalos NASA misszióra, és ez egy hosszú misszió, ugye ezt ketten egy másik, egy norvég kollégámmal együtt fogjuk fele-fele arányban elvégezni. Enyém lesz majd a második fele a missziónak, ami a második 3 hónapot, a visszatérést és az utána való rehabilitációs időszakot jelenti, de persze most a felkészítés során, és hát végig mindketten követjük a missziót, de őnek itt, tehát a kollégámnak lesz az első fele, és nekem pedig a második fele, ahol első űrorvosként kell szerepelnünk és dolgoznunk.
1: Gratulálok a kinevezéshez!

0: Említetted, hogy a visszatérés után a rehabilitáció. Mit kell rehabilitálni ilyenkor?
1: Az űr hatása az emberi szervezetre nem csak ilyen rövid távú eltérésekben jelentkezik, hanem ugye hosszabb távú problémák, nehézségek, és hát rehabilitálandó eltérések is vannak, és hát ilyen a vázizomrendszerre kifejtett hatása az űrnek, és súlytalanságban azok az izmok, amik a testtartásért felelősek, hogy itt a földi gravitációban mi felegyenesedve tudjunk állni és járni, ezekre ott nincsen szükség. És az emberi szervezet az olyan, hogy amire nincsen szüksége és nem használja, azt leépíti és máshol csoportosítja át az energiákat. Úgyhogy ezek az izomcsoportok, és hát mind emellett még ugye a csontrendszer is, mert a csontrendszernek a fenntartásáért, a megfelelő csontsűrűség fenntartásáért abban szerepe van a mi járásunknak, és hát az ebből jövő mechanikus ingereknek, és hát ez is kiesik űrkörülmények között, és hát el lehet képzelni, hogy például egy ilyen 6 hónapos missziónál ez milyen szintű csont és izomveszteséggel járna. Egyébként szerencsére nem jár, és ez azért van, mert vannak bizonyos megelőző tényezők, például az űrhajósok minden nap edzenek az űrállomáson, nem is keveset, 2 órát, és súlyzós edzést is csinálnak, van egy speciális erőgép, ami kifejezetten az űrállomásra lett kifejlesztve, illetve futnak, bicikliznek, van egy futópad, van egy kerékpár az űrállomáson, és ezt nagyon szigorúan be is kell tartani, meg hát a másik rész ugye a táplálkozás, ami nagyon fontos.
0: Mennyi idő nagyjából egy rehabilitáció, mondjuk egy ilyen 6 hónapos út után?
1: Igen, általában 3-4 hét szokott lenni állapottól függően, de ez a 4 hetes időintervallum, ez ezek mellett a prevenciós tevékenységek mellett ez elegendő szokott lenni.
0: Jaj, nagyon izgalmasan hangzik. Várom majd a beszámolódat utána, hogy milyen volt számodra.
1: Mindenképpen jövök és beszámolok.
0: Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm.
0: Azt hiszem, nagyon sok hasznos információt tudhatunk meg Vivientől, amit eddig akár nem is tudtunk, vagy nem is hallottunk róla. Az űrhajózásról beszélgettünk, és az űrorvosok feladatáról, a kiválasztástól, az űrmisszió végigkísérésén át a rehabilitáció levezetéséig, ami, mint kiderült, nagyon fontos, hogy vissza tudjon zökkenni az űrhajós a mindennapokba, az izmai, a szervezete visszaálljon a rendes körforgásba itt a gravitációban. Erről beszélgetünk ma reggel a Világűr hete kapcsán. A vendégem pedig dr. Nagy Claudia Vivien, űrorvos, kardiológus volt itt az Éles Stílus magazinban. Hogyha esetleg újra hallgatnád a beszélgetést, akkor azt nem sokára megteheted a Spotify és a SoundCloud oldalunkon.
2: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: Karamell gyönyörű dalát hallottad most a Szállok a dallalt, itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar. Mi pedig szállunk tovább a mesék szárnyán, a zenékkel, a mondókákkal és a nyelvtörőkkel folytatjuk most itt a Csukás meseórában, természetesen a legfrissebb hírek után. Aztán pedig Bolba Évi énekesnő érkezik hozzám, vele fogok beszélgetni. Tarts velünk a továbbiakban is, addig is mesés időtöltés neked.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egy elény is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A kemény hétköznapok után.
2: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
5: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Változékony idő lesz, napsütés és eső is várható. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Ma van a hajléktalanság világnapja.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Karbantartás miatt egész hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Korábban elmaradt karbantartási munkákat végeznek el. Egyebek között váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek. Átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Szalagkorlátnak ütközött, majd átborult rajta és az árokba borult egy autó az M30-as autópályán, az M3-as pálya felé vezető oldalon Miskolc közelében, a Kistokaj-Sajó-Petri csomópontnál. A forgalom a 21-es kilométernél egy sávon halad. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Itthon felfüggeszti a kormány a déli körvasút beruházását és kizárja a Mészáros-Lőrinc féle V-hidat a vasútépítési munkákból. Az Európai Bizottság két hete jelentette be minden uniós támogatást, tehát mintegy 360 milliárd forintot megvon ettől a beruházástól. A kormány új közbeszerzés kiírását tervezi, így ismét elérhető lesz az uniós forrás. Ismét az állami számvevőszéket bírált a Magyar Péter ezúttal a déli körvasút építése kapcsán. A miniszterelnök szerint Vindis László, a szervezet elnöke, tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. A testület közleményben visszautasította a kormány fővádját. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A 30 év alatti hajléktalan emberek között minden második korábban állami gondozott volt.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Napos felhős időre készülhetünk, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet esőzápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másod újból kisüt a nap.
2: A hírek után. És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra. Petőfi Rádióban.
7: Csukás Mese Rádió.
8: Én nagyon szeretem.
9: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
10: Kedves gyerekek, Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a gyönyörű mesét. Fecske László, mese a napról, aki ellopta a színeket. Hajdanán, amikor még a Föld az első születésnapját ünnepelte, teli-teli voltak a mezők szebbnél szebb, élénk színű virágokkal. A szorgos méhecskék alig tudták eldönteni, hogy melyikre is szálljanak virágport gyűjteni. Festeni sem lehetett volna szebbet, olyan színpompás réteg szelték keresztül kasul a földrészeket. A nap, amelynek ragyogó sárga fénye úgy tündökölt, mint az arany, megirigyelte a föld színeit. Sugarai segítségével el is szívta a színek nagy részét, így a virágok lassan elhalványultak, a fűszálak kifakultak, a sziklák fénye megkopott, s a víz is teljesen áttetszővé vált. A nap a színek birtokában nagyon boldog volt. Mindenfélét font belőlük, készített magának csíkos sálat, tarka pulóvert, cifra nyakláncot, s élvezte a pompát, amelyet a föld színeinek köszönhetett. Napról napra fakította meg a földet, így szegény már-már hasonlítani kezdett a holdra. Nem nézte ezt jó szemmel időapó, aki elment a naphoz, hogy beszéljen vele. Hogy képzeled ezt, mondd csak, mondta megdorgálva az égi testet. Nem foszthatod meg a földet csak úgy, az ő színeitől. Más sem lopja a napot, akarom mondani, az aranyló fényedet. Még hogy nem, pöffeszkedett a nap. Talán nem nyelik el a sugaraimat a föld növényei. Talán nem táplálkoznak belőlük. Az én fényem nélkül nem is lenne élet a földön. Idő apó elgondolkodott. Ez igaz, de ne vedd el cserébe a színeket. Színek nélkül a föld el is pusztulhat. A nap bánatosan hajtotta le a fejét. Mit tegyek? Annyira szeretem a tarka rétet. Elbűvölnek a virágok, s az a szép zöld gyep olyan élénk, oly gyönyörű. Úgy érzem, ha közelebb kerülnek hozzám, az én életem is színesebb lesz. Erőt adnak nekem, amelytől még jobban tudok tündökölni. Idő apó hosszasan bólogatott. megértelek. A világ szépségei mindenkit elbűvölnek, de megoldást kell találnunk erre a problémára is. Végy, de adj is. Ezt jól jegyezd meg. Idő apó elsuhant, a nap pedig azon elmélkedett, hogyan is feleljen meg ennek a tanácsnak. Aztán rájött sugaraival, csupán a színek egy részét szívta el a földről, amelyből magának is megtartott egy darabkát, s a földnek is visszaszolgáltatta amaszt gyönyörű, összeszőtt szivárvány formájában, amelyet esős napok idején gyakran megmutat a bolygó lakóinak is. Ha meg akarod lesni a nap munkáját, csak figyeld meg az udvaron hagyott játékaidat, amelyek fénye akkor kopik meg, amikor a világító égi test éppen egy új alkotáshoz gyűjti a legszebb színeket.
9: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Sziasztok, Gubás Gabi vagyok, és én fogok nektek mesélni. Méghozzá egy La Fontaine mesét, aminek a címe A Család Szövetség. Az oroszlán egy szép napon magához hívatta az üszőt, a kecskét, meg a bárányt.
2: Én vagyok ennek a vidéknek a hűbérura, mondta. De terhemre van, hogy magányosan kell élnem, mert mindenki fél tőlem. A hatalmam és az erőm miatt. Sokat gondolkodtam rajta, hogyan szerezhetnék magamnak társaságot. Azt hiszem, az lenne a legjobb, ha szövetségre lépnénk, és mától fogva hasznunkon is, kárunkon is megosztoznánk.
1: Az üsző is, a kecske is, a bárány is örült ennek a javaslatnak. Kár, amin osztoznunk kellene, nem igen lesz majd, gondolták, mert ugyan ki olyan vakmerő, hogy kárt merne okozni az oroszlánnak, vagy az oroszlán szövetségesének. Hasznunk viszont annál több lesz. Az oroszlán minden zsákmányából megkapjuk a részünket. Attól a gondolattól, hogy szövetségben áll a nagyhatalmú oroszlánnal, a kecskének mindjárt alaposan meglőtt a szarva. Kerített magának egy hálót, és másnap reggelre elment vadászni. Szerencséje volt, csak hamar szép kövér szarvas akadt a hálójába. Megörült a kecske a zsákmánynak, szaladt a szövetséges társakért. Az oroszlán számolni kezdett a körmein.
2: Egy, kettő, három, négy. Négyen vagyunk, mondta,
1: és négy egyenlő részre osztotta az elejtett szarvast. A többiek, a kecske, az üsző meg a bárány körbeültek, és nagy megelégedéssel figyelték a munkát. Akkor az oroszlán elvette magának az első részt, és azt mondta.
2: Ez engem illet, mert én vagyok a király, és a hűbér úr, és a szövetség vezére.
1: Azok hárman helyeslőleg bólintottak. Az oroszlán akkor elvette a második részt is.
2: Az első rész a királyság révén illetett, mondta. Ez a második viszont jog szerint illet.
1: Jog szerint, hülledezett a kecske.
2: Miféle jog szerint? Az erősebb jogán,
1: jelentette ki az oroszlán.
2: Vagy talán kételkedik benne valaki, hogy én vagyok négyünk közt a legerősebb?
1: Kivicsorította a fogát, és se az üsző, se a kecske, se a bárány nem kételkedett benne, hogy az oroszlán köztük a legerősebb. Elnyúlt képpel búsan bámultak egymásra, az oroszlán pedig folytatta.
2: A harmadik nekem jár, mert én vagyok a legbátrabb.
1: Elvette a harmadik részt is, aztán hatalmas mancsát a negyedikre tette és körülnézett.
2: Aki pedig hozzá mer nyúlni ehhez a negyedikhez, annak meggyűlik velem a baja.
1: A pórójárt szövetségesek meg sem ukkantak, az oroszlán pedig jó ízűen nekilátott a lakomának.
0: Nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét. Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Rádióban. Sziasztok, gyerekek! Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Nekem is van két szép gyermekem, akiknek nagyon sokat szoktam mesélni, illetve most már nem annyira, mert már elég nagyok, kis kamaszok. De arra még visszaemlékszem, hogy amikor én is kicsi gyerek voltam, sokat töltöttem a vakációt a nagyszüleimnél, a nagymamáimnál, és nagyon szerettem. Most ennek emlékére hozok nektek egy mesét, ami szintén a vakációról szól, és Liliről, aki a nagymamájánál megtanult varni. Dukai Diri, varázsszőnyegen, óvodától a tündérkertig. Lili varni tanul. Lili kicsi kora óta nagyon szeretett nagymamájánál lenni, amikor éppen anyukája dolgozik, vagy valami fontos dolga akad. Nem csak azért szeret ott lenni, mert gyönyörű a kert, meg nem csak azért, mert nagypapának is a szeme fénye. Egészen más dolgok foglalkoztatják őt mostanában. Nagymama ugyanis varrónő, és aki varrónő, az nem csak var, hanem előtte szab is. Ha pedig a ruhákat ki kell szabnia, akkor nyilvánvaló, hogy egy csomó anyag hulladék lesz, amiből már nem lehet semmit sem csinálni. Persze, ez csak a felnőttek gondolják így, nem úgy Lili. Minden alkalommal, amikor maminál kell lennie, nagy boldogsággal válogatja a színes fecniket, amiket ide-oda rácsavar a babáira, hol egy szoknyát, hol egy báli ruhát kanyarítva belőlük. Közben természetesen félszemmel mindig mamit figyelte, vajon hogy varázsol az idomtalan kiszabott anyagokból egyre szebb és egyre különlegesebb ruhákat. Sorra jönnek a vendégek, és Lili ámulva nézi, milyen szépen áll rajtuk a ruha. Gyakran azt is megfigyeli, hogy méricskéli mami a néniket. Van, aki olyan vékony, mint a nátszál, és van köztük kis gombócka is. Aztán van, aki olyan magas, alig fért be az ajtón, a másik meg olyan apróka, éppen csak egy fejjel magasabb Lilinél. Mami kezében egy hosszú centi, amit ide-oda rakosgat, egy papírra írogatja az adatokat, amikből Lili persze semmit sem ért. Aztán, amikor a nénik elmennek, az anyagot kiteríti a nagy szabóasztalra, és elkezdi kijelölni, kirajzolni a ruhaformáját. Előkerül a nagy olló is, amihez a felnőttek szerint nem szabad nyúlnia. Elvágod az ujjad, kés, villa, olló, gyerek kezében nem való. Szokták mondani, de nem így mami. Mert mami különösen ügyel arra, hogy mivel Lili sokat van nála, megismertesse mindennel, ami veszélyes lehet számára. Azt vallja, hogy meg kell ismerkednie az ollóval, tudni kell vele bánni, de azt is tudnia kell, hogy a kezét is elvághatja. Ismernie kell a tűt is, hogy annak hegye van és szúrós. Meg is mutatja neki, milyen érzés, ha megszúrja. Megismerkedett Lili már a varrógépekkel is, látta, hogy azokban is van tű, és megtanulta, hogy áram alatt vannak, ezért ezekhez valóban tilos hozzányúlnia. Így aztán egyre többet megtanult a varroda titkaiból, igazi kisinas lett belőle. Szorgosan alkotta a szebbnél szebb babaruhákat. Egészen ügyesen bánt már az ollóval és tűvel egyaránt. Tudott már papírból is érdekességeket barkácsolni, amiket cellux-szal összeragasztva még magának is készített egy nadrágot. Egyik alkalommal csomag érkezett. A benne lévő törékeny holmi pufi zacskóba volt csomagolva. A gyerekek tudják, hogy a pufi zacskó nagyon vicceseket puffan, ha rálépnek, vagy összenyomják a buborékokat. De Lili fantáziája jobban működött, mint ahogy ezt bárki is gondolhatta volna. Felterítette a szabóasztalra a nejlont, és már vette is elő a nagy ollót. Mami csak nézte, vajon mi sül ki ebből. Ide egy kis lyukat kanyarított, oda egyet, nézte, forgatta. Látszott, hogy jár az agya, lelki szemei előtt biztosan megjelent már a nagy mű. Mi készül, Lili? Kérdezte mami. Majd meglátod, nagyon érdekes lesz. Válaszolta, de közben látszott, hogy nagyon koncentrálna, hogy valamit rosszul csináljon. Amikor kész lett az alkotás, diadalmasan két kezébe fogta, és belelépett, mint egy nadrágba. Ugyanis a pufi zacskóra alul két lyukat vágott a lábának, a nyakrészt is kikerekítette, felhúzta, és a vállára igazította. Kérek egy celluxot, mondta maminak, aki mint egy asszisztens meglepetten, de azon nyomban nyúlt érte, és már oda is adta. Lili letépett egy darabot, és a vállán lévő nejlonra ragasztotta. Ugyanígy a másik vállára is. Mami közben csak ámult és bámult, de titokban kuncogott, alig bírta titokban tartani meglepettségét. Ezt hogy találtad ki? Mi ez? Hát úgy, hogy elképzeltem, mit tudnék belőle készíteni. Aztán meg is csináltam, mondta diadalmasan Lili. Nagymama repesett a boldogságtól. Annyira büszke vagyok rád. Nagyon ügyes vagy. Nekem soha nem jutott volna eszembe ilyen nadrágot készíteni. De hova fogod felvenni? Majd meglátod, vágta rá Lili huncut mosoly kíséretében. Lassan este lett. Vacsora után fürdéshez készülődtek. Lili, ahogy szokott, egyedül ment a fürdőbe levetkőzni. Papi előkészítette a jó meleg vizet, és mire mami beért, már egy hal kisasszonyt talált a vízben. Lili, de jó a fürdőruhád! Mondta, és guncogva két kezét összecsapta csodálkozásában. De mami, ez nem fürdőruha! Látod, ezek itt mind pikkelyek! Mutatott Lili a pufizacskó buborékjaira. És valóban, maminak is be kellett látnia, hogy egy sellő lány úszkál a kádban. Egy igazi, hamisítatlan, szépséges szőke, hosszú hajú, az ő saját sellő lányuk, aki nem csak szép, hanem nagyon ügyes és okos is.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.
2: Akinek a szeme kék, takarója a nagy ég. Akinek a szeme zöld, puszta ágyat vet a föld. Akinek meg barna, eledele alma. Akinek meg fekete, lilium a tenyere.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Hajdú Erik vagyok, zenész, óvóbácsi, a Csukás Mese Rádió legmesésebb mesélő pályázatának külön díjasa. A következő mese egy népmese lesz, a Vajas Pánkó. Képzeljétek el, én se tudtam, hogy mi ez a Vajas Pánkó, úgyhogy utána kellett keressek, de szerencsére a mesébe benne van a recept is. Élt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Kéri az ember az asszonyt:
2: süss nekem anyjuk vajas pánkót.
3: Ugyan miből süssek? Egy csepp lisztünk sincs.
2: Ej, te asszony! Kapard le a kosár oldalát, seperd fel a baktárat, hát ha kerül így egy kis liszt.
1: Hát, úgy is tett az öreg asszony, lekaparta a kosár oldalát, felseperte a baktárt, s került is liszt, két marékkal. A tésztába tejfelt kevert, pánkót vágott belőle, kisütötte vajba, s kitette a pánkót az ablakba hűlni.
3: Elunta magát a vajas pánkó. Legurult a lócára, a lócáról a padlóra, s a padlóról legurult az ajtó felé.
1: Átgurult a küszöbön a tornácról a lépcsőre, a lépcsőről az udvarra, az udvarból túl a kapun mindig messzebb és messzebb. Gurult az úton, és szembe jött vele egy nyúl.
2: Megeszlek, te vajas pánkó!
3: Ne egyél meg, sanda szemű! Inkább hallgass meg, milyen szépet énekelek neked!
1: A nyúl hegyezni kezdte a fülét, s a vajas pánkó rákezdte az énekét.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakban hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazdoromtól, asszonyomtól.
2: Miért féljek, nyúl tőled? Megszököm előled!
3: S tovább gurult, úgy eltűnt a nyúl szeme elől, mintha ott se lett volna.
1: Begurult a vajas pánkó az ösvényen az erdőbe, s találkozott a farkassal.
2: Ne, megeszlek, te vajas pánkó!
3: Ne egyél meg, ordas farkas! Szépet énekelek neked!
2: És fújni kezdte.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazdoromtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól.
2: Miért féljek, farkas, tőled? Mindjárt megszököm előled.
1: S tovább gurult.
3: Úgy eltűnt a farka szem elől, mintha ott se lett volna.
1: Gurult a vajas pánkó az erdőben, szembe jött vele a medve.
2: Csörtet, töri a lombot, rontja a bokrot.
4: Megeszlek, te vajas pánkó.
3: Ne egyél meg, tányértalpas, ugyan miért is ennél meg?
1: És a vajas pánkó már rá is kezdte.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól.
2: Miért félnék, medve, tőled?
3: Megszököm mindjárt előled.
1: S tovább gurult.
3: Úgy eltűnt a medve szeme elől,
1: mintha ott se lett volna.
3: Gurult a vajas pánkó, szembe jött vele a róka. Jó napot, vajas pánkó! Ej, milyen jó képű, milyen piros poskás vagy!
1: De a vajas pánkó már rá is kezdte.
3: Vajas pánkó a nevem, elmondom eredetem, magtárban sepertek, kosárról kapartak, tejfellel kevertek, kemencén sütöttek, ablakon hűtöttek. Megszöktem az otthonomtól, gazduramtól, asszonyomtól, megszöktem a nyúltól, ordas farkas úrtól, mackó miska úrtól.
2: Miért féljek, hát tőled? Megszököm előled!
3: Felséges ének,
1: szólt a róka.
3: Csak az a baj, hogy megöregettem, kedvesem.
2: Rosszul hallok.
3: Ülj csak ide az orrocskámra, s fújd el még egyszer.
1: Nagyon jól esett a vajaspánkónak, hogy így megdicsérték az énekét. Felugrott a róka orrára, és újra kezdte.
3: Vajaspánkó a nevem, ham!
1: Abban a pillanatban a róka bekapta. Ha a róka a vajaspánkót be nem kapta volna, az én mesém is tovább tartott volna.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
5: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával. A mai vendégem korábban már járt nálam, ő Bolba Évi énekesnő. A korábbi beszélgetésben átbeszéltük a gyerekkoncerteket, és azt is, hogy Évi szolfés tanít, és hogy megszerettette a gyerekekkel ezt a tárgyat. Most viszont arról kérdezem őt, ugyanis van két gyönyörű lánya, egy 17 éves, meg egy 15 éves, akik úgy tudom, hogy nem tanulnak zenét, vagy már nem tanulnak. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
1: Szerbusz, köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, az utóbbi az igaz, tehát tanultak, de már nem tanulnak. De az az igazság, hogy mindig visszanyúlnak a hangszerekhez, hol ehhez, hol ahhoz, nagyon érdekes, és az énekhez. Tehát a zene most is fontos az életükben, csak nem abban a formában, amiben mi gondoltuk, hogy majd fontos lesz.
0: De ez vajon azért van, mert rajtad, a te apukádon és anyukádon is azt látják, hogy ez a foglalkozásuk, és ők más szeretnének, vagy tényleg nem foglalkoztatja őket?
1: A nagyobbik lányunk Luca, ő azt gondolom, hogy mivel a művészeten belül azért ő nagyon otthonosan mozog, csak hát ő inkább a festészet és a grafika irányába terelődött, tehát neki ez ott van, a művészet. Tudod, ez olyan dolog szerintem, hogy a művészet az ott kell, hogy legyen az életünkben, valamelyik formában. Van, akinek a kerámia lesz az élete célja, vagy az élete megszépítője. Van, akinek a zene, van, akinek a festészet. Tehát neki ez ott van, ilyen formában. A Flóra lányom pedig még azt gondolom, hogy keresi önmagát, tehát ő is vissza fog térni. Olyan, mint az öcsém. Az öcsém zongora versenyt nyert, és nem lett zenész, ám mai napig visszanyúl a hangszerhez, tehát ez ott van a lelkében, és szerintem mindenkinek, aki valaha tanul zenét.
0: De te is elég korán kezdted a zenét. A te életedben mit adott, hogy annyi idősen már kötöttél a zenéhez?
1: Nagyon érdekes a kérdés. Azért, mert mivel ebbe beleszülettem, ezért nekem ez volt a természetes. Tehát ez egy teljesen normális dolog volt, hogy óvodáskorban fölállítottak a színpadra, és oda kellett állni a mikrofon elé, és stúdióba is énekelni kellett. Tehát ez az életem része volt. Ez ennek a hozadékát talán pont ezért folyamatosan pozitív hozadékát folyamatosan megéltem. És nagyon sok mindenre most felnőttként jövök rá. Tehát az, hogy én gyerekként egy nagy zenekarral énekelhettem, nem egyszer, arra most döbbentem rá felnőttként, hogy milyen nagy dolog is az. Mert most már látom azt, hogy mindenhol kis zenekarokkal sokkal egyszerűbb boldogulni és föllépést szervezni, és a nagy zenekari fellépésekre kevesebb lehetőségem van. Ezért, ha az mégis megtörténik, akkor nagyon nagy boldogság.
0: És neked ez már gyerekkorodban megadatott.
1: Így van, és ez egy nagy dolog. Mint ahogy nagyon sok más is. Tehát az ember például nagyon sok zenét hallgattunk otthon, hallottam otthon, és nagyon sokféle zenét. Tehát az, hogy milyen stílusjegyek vannak egy-egy stílusokra mi jellemző, ezt valahogy beszívtam magamba. Ezt nem kellett tanulni. És még egy csomó-csomó ilyen jó hozadéka van, de erre csak később jöttem rá.
0: És ez a szülők felelőssége valamilyen szinten, legalábbis, hogy a gyerekek megszeressék a különféle zenéket és stílusokat.
1: És nem csak megszeressék, hanem hogy minőségi zenéket, válogatott zenéket tudjanak hallani, mert ez nagyon fontos, hogy nem mindegy, mert minden stílusban találunk jobbat is, meg rosszabbat is, de hogy jó minőségűt hallgassanak mindenből.
0: Nem sokára a zenék fontosságáról folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Bolba Évivel, énekesnővel itt a Csukás meseórában, hiszen az ő gyerekei példáján keresztül megnézzük, meg illetve az ő saját példáján is, aki már gyerekkora óta, pici kora óta a színpadon áll és továbbra is gyerekkoncerteket ad, hogy milyen is ez, milyen fontos, hogy a gyerekek számára ott legyen a zene már egészen pici koruktól kezdve. Tehát innen folytatjuk nem sokára, itt a Csukás meseórában.
2: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire való című új dalunk itt a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar és ez a csukás meseóra velem Korsog Laurával és mai vendégemmel Bolba Évi énekesnővel. Ma reggel a zenék fontosságáról beszélgetünk, hiszen Évinek gyerekzenekaros gyerekkoncertjei vannak, de már egészen pici kora óta körülveszi őt a zenevilága, és ugyanezt próbálta elérni a saját gyermekeivel, akik már egészen kezdenek felcseperedni, és most már saját akaratukból csak híbe-húba veszik elő a hangszert, meg híbe-húba zenélnek. Azzal folytatjuk a beszélgetésünket, ami szerintem elég sok szülőt érint az életének egy bizonyos pontján, hogy lassan kirepülnek. De hát látom a szemeden, hogy aggódsz. Mi van benned? Mit érzel?
1: Hát igazából ez a kirepülés az annyira nem biztos, hogy egy szülői szemmel olyan nagyon boldogság vagy vidámság. Persze az ember örül, hogyha azt látja, hogy a gyereke helyt áll az életben, de valójában azt a mi négyesünket, ugye a két leányzóval, a férjemmel együtt, tehát ezt a négyest akkor már nem lehet visszahozni. És én azt gondolom, minden időszaknak megvan a maga szépsége, meg kell élni a jeleneket, és hogyha ez sikerül megélni családilag, akkor ez egy borzasztó jó dolog, és az ember ezt a jó dolgot, ezeket a közös élményeket, ezt a mindennapok közös megélését nehezen engedi el, mert ez egy csoda. Eleve, ha az embernek születik egy gyereke, az már egy csoda, amikor családdá válnak. Az valami elképesztő dolog. Mindent megváltoztat. És elengedni persze kettős érzés emiatt, mert úgy ott tartanám még az életemnek ezt a szakaszát, de közben meg nyilván az ő élete meg most kezdődik, a felnőtt élete, és igen, hát innentől kezdve már el kell gondolkodni ezen az elengedés dolgon, és ezek nehéz dolgok. Az elengedés nagyon nehéz dolog.
0: Nem feltétlen értek veled egyet.
1: Na mondd!
0: Így, mint aki már kirepült, idézőjelesen, én teljesen máshogy látom, mert eddig jó viszonyom volt a szüleimmel, de most még jobb lett. És nem kellett, hogy elengedjenek, hanem sokkal szorosabb a kapcsolatunk már felnőttként.
1: Ebben teljesen igazad van. Tehát nem állok bele a vitába, de szülőként meg mégiscsak egyfajta elengedés az, hogy már nem lesznek ott reggel, amikor fölkelünk. Már nem reggel együtt nem fogunk reggelizni, vagy vacsorakor, vagy nem fogom őket már lefektetni, vagy nem fog oda menni egy esti puszit adni, hogy szia anya, elmentem aludni. Tehát egy csomó minden, ami persze most ilyen formalitásnak tűnik, de az el fog tűnni. És az a sok csacsogás, az a sok közös nevetés, az is sokkal kisebb időre fog szűkülni, mert mint ahogy te is mondod, visszamész, és akkor, és egyébként, ha meg visszamegy, az ember gyerek lehet, és az egy nagyon klassz dolog. Mert ugye ha én is, amikor visszamentem a szülői házba, és apu ölébe beültem, akkor kb. 5 éves szintre le tudtam menni, és borzasztó jó dolog. Igen, ez egy nagyon klassz dolog, és nyilván ők is majd ezt fogják megélni. Van egyébként egy nagyon kedves ismerősünk, aki nagyon érdekesen gondolkodott, azt találta ki, hogy azzal, hogy kirepült a három lánya, azzal nem fognak egy kis házba költözni, mert hogyha bárkinek bármi gondja van, akkor oda tudjanak hozzájuk jönni családostul. Na most nagy házba maradtak, és nem hiszed el, mindig van náluk valaki. Vagy az egyik unoka, nem tudom, 6 vagy 7 unokájuk van, tehát vagy unoka, vagy gyerek, biztos, hogy van náluk, és mindig tele van a ház. Úgyhogy ha azt lehet mondani, hogy ez nekem ez egy nagyon jó példa, én, ha kirepülnek is, én azért bízom benne, hogy nagyon sokat vissza fognak járni hasonlóképpen.
0: Én teljes mértékben biztos vagyok ebben, és ne aggódj egy pillanatig sem emiatt.
1: Köszönöm szépen. Biztos, hogy sütni, főzni fogok. Jöjjenek.
0: Akkor én is jövök.
1: Várlak szeretettel.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és hogy itt voltál velem ma reggel.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Bolba Évivel, énekesnővel beszélgettem itt a Csukás meseórában arról, hogy mennyire fontos, hogy a gyerekek életében már egészen kiskoruktól kezdve ott legyen a zene, és nem csak hallgatás, hanem akár tanulás szintjén is. Illetve az is szóba került, hogy a szülőknek mennyire nehéz, amikor felcseperednek a gyerkőcök, és lassan kirepülnek a családi fészekből, de hogy hogyan lehet ezt átformálni és elfogadni, erről beszélgettünk ma reggel. Ha esetleg lemaradtál volna róla, vagy csak újra hallgatnád, akkor azt nem sokára megteheted a Spotify és a SoundCloud oldalunkon.

0: Csak lennék, ezt hallottad most a Honeybee-től és Dániel Fitől itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar, és hogyha te is bárcsak nyertes lennél, akkor tarts velem a továbbiakban is, ugyanis a következő órától kezdve óránként egy-egy páros mozi jegyet fogok kiosztani annak, aki játszik velem. A nyereményed, meserajongók, figyelem, egy premier előtti páros mozi jegy az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére, úgyhogy megéri játszani velem. A következő órát Freddy dalával kezdjük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mese sorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Misi Mókus kalandjai. A mese sorozat egy fekete pamacsos farkú, kíváncsi kis mókusról szól, aki unja az iskolát és a mindennapi munkát. Világgá megy, hogy megkeresse a mesebeli örökké termő fát. Kalandjai során pedig a bátorságról tanul. Tersánszki Józsi Jenő mese sorozatát Almás Éva mondja el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Változékony idő lesz, napsütés és eső is várható. Feloldja az orosz gázszállításra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. 100 000 ember és jelentős forgalomkorlátozások a hétvégi Budapest maraton idején.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Karbantartás miatt egész hétvégére lezárták a déli pályaudvart. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a Budapest maraton miatt. Lezárták a Pázmány Péter sétányt, ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett tömegközlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, érje meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Idehaza jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A magyar közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Eszerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A balatoni nagy beruházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tóvédelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos felhős időre készülhetünk, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Juhú, játékra fel! Indul a nyeremény hétvégénk. Itt délelőtt három páros premier előtti mozi egyet fogok kiosztani a leggyorsabbnak. Nem sokára jövök a játékszabályokkal, de szerintem te már pontosan tudod, hisz játszottál velem korábban is. A kezdésben Fredit játszom, Mary Jo Esszol.
1: Itt egy újabb óra.

Megén, Király Linda dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, Minden Magyar. És hogyha te leszel a leggyorsabb most ebben az órában a nyereményjátékban, akkor akár te meg én el is mehetünk egyet mozizni, hiszen premier előtti páros mozijegyet nyerhetsz, méghozzá az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére a UIP Duna film jóvoltából. Ha már játszottál velem korábban, akkor tudod pontosan a szabályokat, ha pedig nem, akkor jól figyelj, nincsen más dolgod, mint hogy fülelni, felismerni az óra zenéjének címét és előadóját, és azt a leggyorsabbként elküldeni nekem SMS-ben a 0630303380-as számra. Én már nagyon izgatottan várom a befutó üzeneteket, és azt, hogy utána személyesen gratulálhassak a nyertesnek, és megbeszélhessük a részleteket. Úgyhogy legyél játékban, legyél résen, figyeld a felhívást az óra zenéje előtt, küldd el nekem leggyorsabbként, most pedig figyelj, hiszen rendben lesz, ezt játszom, ezt az újdonságot. Itt

magyar, ez a Petőfi Rádió. Bizony, hallhattad már az óra zenéjét, ami az Animal Cannibals-től a Budapest nyáron című dal volt. Nem sokára hívom a nyertest, aki a leggyorsabbként küldte el nekem az óra zenéjének címét és előadóját SMS-ben. Milyen jó hatással van ránk egy-egy ilyen jó zene? Jót tesz a lelkünknek, és miért mondom pont ezt? Azért, mert ma van a lelki egészség világnapja, úgyhogy én jobbnál jobb dalokkal próbálok a lelki egészségedért tenni majd a mai napon is, de néhány egyszerű dologgal nagyon sokat tehetünk magunkért. Például a rendszeres mozgás ugye nem csak a testünknek, hanem a hangulatunknak, a lelkünknek is jót tesz, ugyanígy segíthet a jó alvás, a barátokkal, családdal töltött idő, egy kis kikapcsolódás, vagy akár napi pár perc kis csend. Nem kell mindig nagy dolgokra gondolni, néha talán egy séta, egy jó beszélgetés is nagyon sokat tud számítani. Ha pedig mondjuk a te lelki egészségednek a reggeli kávé tesz jót, akkor most jöjjön a kávé. Radics Gigitől, ezt játszom itt a Petőfin.

0: Fiatalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar, most pedig, ha minden igaz, akkor a mai nap első nyertesének hangját hallhatod, ugyanis őt tárcsázom.
1: Igen, tessék.
0: Petőfi Rádió Minden Magyar, én pedig Korcsok Laura vagyok, kihez van szerencsém?
1: Szia, én pedig Petra vagyok.
0: Szia, Petra! Hát jó reggelt neked! Képzeld, te voltál a leggyorsabb ebben az órában, te lehetsz az első nyertes, ha elmondod nekem, hogy mi volt az óra zenének címe és előadója.
1: Ez könnyű lesz, mert az egyik kedvenc duóm dala volt, Annie-ből, Kenny-ből.
0: Ez
1: Budapest
0: az!
1: Nyáron.
0: Pontosan, igen, nagyon szereted őket.
1: Nagyon, nagyon. Több koncertjükön is voltam már. A gyerekeim is most már úgy kezdik megismerni őket, ezért szeretjük, igen, a fiúkat.
0: Örök fiatalok, mármint a srácok, meg hát te is. Mitől ilyen örökérvényűek szerinted?
1: Nem tudom. Én elkezdtem őket hallgatni a 90-es évek óta, és valahogy úgy mindig tetszik a ritmus, amit ők képviselnek, a szövegek, meg ahogy te is mondtad, hogy örök fiatalok, és lehet, hogy engem is így fiatalon tartanak.
0: Hát, hogyha jól füleltél a hívás elején, akkor már elárultam egyébként a Petőfi Rádió szlogenjét, úgyhogy most tiéd a terep. Mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió Minden Magyar.
0: Gratulálok, a nyereményed egy páros jegy, az Elfelejte Sziget című animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából. Gratulálok hozzá!
1: Nagyon szépen köszönöm, örülni fognak a gyerkőcök is.
0: Jaj, de jó, hát nagyon örülök neki, meg annak is, hogy egy olyan dal volt az óra zenéje, amit te nagyon szeretsz.
1: De jó, köszönöm szépen, boldog vagyok nagyon.
0: Most viszont a folytatásban a Diaz Menta dalát küldöm neked. Így volt szép, mint ahogy most a játék is. Ügyes voltál. Köszönöm, hogy játszottál velem. Maradj itt a vonalban, egyeztetjük a részleteket.
1: Rendben, köszönöm.
0: Szép napot, szia, szia.
1: Szép napot.
0: A következő órában is nyerhetsz nálam egy páros premier előtti mozi jegyet. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy játsz velem. Most viszont hallgass meg a Diaz Menta dalát. Így volt szép. Ez szól most itt a Petőfin.

0: Déli báb. Ezt hallottad most itt a Petőfi Rádióban minden magyar. Én úgy látom, hogy neked van még kedved játszani velem, úgyhogy a következő órában is nagyon figyelj, ízdítsd a telefonot, küld el SMS-ben nekem az órazenének címét és előadóját leggyorsabbként, hogy megnyerhesd a páros premier előtti mozi jegyet az Elfelejtett sziget című animációs film vetítésére. Most a legfrissebb hírek következnek, utána mondom a játékszabályokat, de előtte ezt a dalt játszom majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kupon füzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
6: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-ig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
1: A kemény hétköznapok után
2: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
2: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jóvoltából.
1: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
2: De azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
2: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: Változékony idő lesz, napsütés és eső is várható. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezési bírságot. Egész hétvégére lezárták a déli pályaudvart.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a Budapest maraton miatt. Lezárták a Pázmány Péter sétányt, ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén, a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett tömegközlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
8: A vagyonadó bevezetéséből mintegy 200 milliárd forintot vár a kormány jövőre. Magyar Péter miniszterelnök közölte, megakadályozzák, hogy egyes oligarchák külföldre menekítsék a vagyonukat, és ezzel elkerüljék az adó megfizetését. Több szakmai szervezet ugyanakkor nem támogatja a tervezetet a jelenlegi formában. A Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége úgy látja, veszélybe kerül a kis és közepes vállalkozások fejlődése. A VOSZ azt is hiányolja, hogy nem volt szakmai egyeztetés a vagyonadóról. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Eszerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket, vegyék állami tulajdonba az érintett területeket, és hozzanak létre egy 15-30 milliárd forintos alapot a tó védelmére. Emellett tudományos alapú programot indítanának a károsított élővilág helyreállítása érdekében. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart, ma és holnap a szakemberek váltókat javítanak, síneket és aljakat cserélnek, átvizsgálják a felső vezetékeket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, továbbá átvizsgálják a felső vezetékeket és az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Napos felhős időre készülhetünk. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet esőzápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap már főként csak a keleti és déli tájakon várható eső.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nyeremény hétvégére virrattunk. Október 10-e szombat 9 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Nem sokára mondom a játékszabályokat, hogy mi kell ahhoz, hogy egy páros premier előtti mozi egyet nyerj. Előtte azonban, ahogy ígértem, a Blaha Louisianát játszom.
1: Itt egy újabb óra.
2: Ki

Kétszer ezt hallottad most a Szuper Nemtől, itt a Petőfi Rádióban minden magyar. És ha szeretnéd, akkor kétszer is elmondom neked a játékszabályokat. Ahhoz, hogy nyerhess nálam most délelőtt egy páros premier előtti mozi jegyet az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére, hiszen nyeremény hétvégén van, egy jegyet már odaadtam, és még van kettő erre a délelőtre nálam, úgyhogy játsz velem. Ehhez pedig nincs más dolgod, mint hogy vedd a kezedbe a telefonot, ha megteheted, vezetés közben inkább ne, és leggyorsabbként küld el nekem az óra zenéjének címét és előadóját, miután meghallottad a felhívást. Ennyi a dolgod. Pofon egyszerű. A következőkben nem az óra zenéjét játszom, viszont szerelemért múlsz. Ez szól neked itt a Petőfin.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Keszthelyen a 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

A Fran Palermo közös dalát hallotta Dévával itt a Petőfi Rádióban Minden Magyar, a folytatásban pedig az On and the Barbies-zal megyünk tovább. Előtte azonban elárulom, hogy már játszottam az óra zenéjét, ami a jazz megasztalom ma jól vagyok volt, úgyhogy nem sokára a szerencsés nyertest hívom telefonon, hogy gratulálhassak neki. Tehát akkor On and the Barbies, megjelent egy új daluk, Vagyok a címmel, úgyhogy ha még nem hallottad, vagy nem láttad a videoklipet, akkor mindenképpen nézd meg. Illetve van egy dátum, december 5-e, amikor is a zenekarral az Eiffel-műhely házban találkozhatsz. Itt az On and the Barbies dalok új életre kelnek, különleges akusztikus szimfonikus hangszerelésben, vonós négyessel és vokalistákkal kiegészülve hallhatod a dalokat, illetve lesz egy fantasztikus vendégük is, Balla Gergely a Platon Karatevből. Tehát december 5-e Eiffel-műhely ház, most pedig Segges a Balatonba. Ez szól az On and the Barbies-tól.

0: veszed el.
1: A 30Y dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Hihetetlen gyorsasággal találtátok ki az óra zenéjét, ami a Jazz meg aztól a Ma jól vagyok volt, de volt egy leggyorsabb, aki a potenciális nyertes, hát őt hívom most.
2: Igen, tessék.
1: Ez a Petőfi Rádió, pedig Korcsok Laura vagyok. Kihez van szerencsém?
2: Erdélyi Nikolett vagyok.
1: Szia, Nikolett. Hívhatlak Nikinek?
2: Igen, nyugodtan.
1: Na hát képzeld, hihetetlenül gyorsan játszottál nálam. Te voltál a leggyorsabb ebben az órában. Áruld el nekem, hogy mi volt az óra zenéjének címe és előadója.
2: Igen, már is mondom. A címe a dalnak az az volt, hogy ma jól vagyok a jazzettől.
1: Jazz meg az, ugye arra gondoltál?
2: Igen, igen.
1: Ne izgulj, izgulsz egy picit?
2: Igen, és nagyon örülök.
1: Hát örülhetsz is, lassan, még azt mondd el nekem, kérlek, hogy mi a Petőfi Rádió szlogenje.
2: Minden magyar.
1: És hogy hangzik egyben?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Gratulálok, a nyereményed egy páros jegy az Elfelejtett Sziget animációs film vetítésére. Tudod már, hogy kivel mész?
2: Igen, az egyik ifjú barátommal, akinek nagyon jót fog tenni ez a kis kikapcsolódás, mert ő is pedagógus.
1: Mert akkor te is pedagógus vagy.
2: Igen.
1: Mi az, ami számotokra olyan élmény, hogy azt mondjátok utána, hogy ma jól vagyok?
2: Hát, remélhetőleg ez a film pont az lesz.
1: Na hát akkor nagyon jó kikapcsolódás nektek. 10-13-a, tehát nem sokára mehettek este 6 óra Etele Pláza. Gratulálok, még egyszer játsz velem legközelebb is.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm, jó mozizást majd.
2: Köszi, szia, szép napot.
1: Szia, neked is. Tehát akkor a második nyertesem Niki volt, akinek odaadhattam egy páros premier előtti mozi jegyet. Egyébként nem csak a nyertesek izgulnak ilyenkor, hanem én is nagyon izgulok, hogy ki az, aki a vonal túloldalán van, és ki az, akivel egy kicsit tudok beszélgetni. Úgyhogy ha van kedved, akkor nyugodtan hív telefonon is, csak úgy, hogyha beszélgetnél. 061-759-6060 ez a telefonszámunk. A következő órában is játszunk, úgyhogy izzítsd a telefonod, hogy te is nyerhess egy páros premier előtti mozi jegyet. Most pedig folytatjuk, méghozzá a Hősöd következik itt a

0: leszünk a strandon, ezt hallottad most a Bagosi Brothers Company-től itt a Petőfi Rádióban minden magyar. De jó is volt, mikor még olyan idő volt, hogy feküdhettünk a strandon, de hogy most milyen időjárásra számíthatsz, ezt nem sokára megtudhatod a legfrissebb hírekből. Előtte azonban még hadd mondjam el, hogy a következő órában is lesz lehetőséged játszani nálam páros premier előtti mozi jegyek a tét, méghozzá az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére. Szóval, hogyha a naptáradban az október 13-a este 6 óra még üresen áll, és esetleg Budapest környékén mozogsz, pontosabban az Etele pláza környékén, akkor játsz velem a következő órában. Az órát ezzel a dallal kezdjük majd.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt még naposabb, délután felhős, esősebb idő lesz. Nyomoz a rendőrség Rákai Filip cégének földügylete miatt. Önkiszolgáló kölcsönzést vezetett be a Szegedi Egyetemi Könyvtár.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Karbantartás miatt egész hétvégére lezárták a déli pályaudvart. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Forgalomkorlátozásokra kell készülni a fővárosban a Budapest maraton miatt. Lezárták a Pázmány Péter sétányt, ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon. Holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. Az érintett tömegközlekedési járatok terelve közlekednek. A BKK a metrókat javasolja az utazáshoz. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rácsalmáson, a Henkók központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csak nem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetemi Könyvtárban. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyitvatartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Az uniós támogatással megvalósult fejlesztés részeként a könyvtár csaknem 350 ezer szabad polcon lévő kötetét olyan címkékkel látták el, amelyek lehetővé teszik az érintésmentes azonosítást és az önkiszolgáló rendszer összekapcsolását az online katalógussal.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos felhős időre készülhetünk, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szélmérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt is vagyok, folytatjuk a nyeremény hétvégénket, ugyanis még van egy páros premier előtti mozi egy az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére, amit oda szeretnék neked adni, úgyhogy játsz velem. A mikrofon mögött Korcsok Laurát hallod, a kezdésben pedig a Zanzibár dalát.
1: Itt egy újabb óra,

0: egyetlen szó. Ezt hallottad most a Kaukázustól itt a Fetőfi Rádióban, minden magyar. És hogyha most egyetlen szóval kellene jellemeznem a ma délelőttünket, akkor azt mondanám, hogy játék. Ugyanis nyeremény hétvégénk van, nyeremény játékunk van. Még ebben az órában is nyerhetsz egy páros premier előtti mozi egyet az Elfelejtett Sziget című animációs film vetítésére. És szerintem már pontosan tudod, hogy mi a dolgod, de azért elmondom még egyszer. A leggyorsabbként küld el nekem az óra zenéjének címét és előadóját, miután meghallottad a felhívást. Az SMS számunk 0630 30 30 380. Remélem jól megjegyezted, és remélem résen leszel, és veled beszélgethetek utána telefonon, hogy személyesen gratulálhassak a páros premier előtti mozi jegyhez. Most egy újdonsággal megyünk tovább, méghozzá Zaporozsec jóvoltából. Nagyon jó kis dal lett, már mutatom is. Fekete felhő, ez szól itt a Petőfin.
1: Sziasztok, én Bence vagyok a Zaporozsecből. Hallgassátok az új dalunkat, a Fekete felhő.

Petőfi Rádió. Minden

0: Lehet izgulni, ugyanis elhangzott az óra zenéje, ami Varga Viktortól a Lehet zöld az ég volt, úgyhogy nem sokára hívom telefonon a nyertes jelöltünket. Addig is térjünk vissza egy kicsit a lelki egészség világnapjához, ugyanis ezt ünnepeljük a mai napon, és szerintem nem egy elcsépelt mondás az, hogy épp testben épp lélek, és ahhoz, hogy a testünk rendben legyen, mi nagyon sok mindent tehetünk, többek között, hogy mozgunk, vagy elmegyünk futni egyet. Nagyon sokan gondolják így, és nagyon sokan döntöttek is így, ugyanis soha nem neveztek még ennyien magyar maratonra, mint most, meghaladja a 10 000-es álomhatárt a 41. Spár Budapest Maraton Fesztivál főtávjának rajtlistája. Én nagyon büszke vagyok mindenkire, aki erre adta a fejét, akármelyik távról is legyen szó. Egyébként nem csak tapasztalt versenyzőket vonzott most a maraton, a főtávra az indulóknak közel 1/3 életében először vág neki a 42,2 kilométernek, és a rajt legidősebb versenyzője 82 éves. Azt a mindenit! 30-valahány! Ezzel folytatjuk, most Lábas Viki dalát játszom, itt a Petőfin.
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány. 30-valahány.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Te vagy a békén.

0: Belehalok! Micsoda slágerek szólnak így szombat délelőtt itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Most pedig akkor nincs is más dolgunk, mint felhívni a mai nap harmadik nyertesét, aki nálam egyben délelőtt az utolsó is, úgyhogy tárcsázom is.
1: Tessék, Kerekes Miklós vagyok.
0: Ez a Petőfi Rádió, én pedig Korcsok Laura vagyok. Szia, kedves Bogi!
1: Szia!
0: Mióval töltöd ezt a csodaszép szombat délelőttöt?
1: Hú, hát mindennel, dolgozom, takarítanom kell, ne főznöm kell, hát ez a szokásos.
0: Hát ez a jó kis szombat délelőtt. És akkor közben Petőfi Rádiót hallgatsz.
1: Igen, az könnyíti meg a dolgokat.
0: És akkor közben még játszani is van időt, hiszen képzeld, te voltál a leggyorsabb ebben az órában.
1: Ó, nagyon örülök, nagyon szuper.
0: Áruld el nekem kérlek, hogy mi volt az óra zenéje, és ki volt az előadó?
1: Varga Viktortól a Lehet zöldözé.
0: Milyen jó kis dal, jó kis szombat délelőtti.
1: Igen, nagyon szeretjük Varga Viktort.
0: És mi a Petőfi Rádió szlogenje, ezt is tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Gratulálok, a nyereményedet páros jegy az Elfelejtett Sziget animációs film premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: És mi lesz az ebéd, mi lesz a menü?
1: Ó, gyümölcsleves és zöldborsó sertésszeret rizsen. Ez nyertörőnek se rossz.
0: Hát ez nagyon jól hangzik. Akkor jó főzőcskézést, küldöm hozzá a jó kis magyar zenéket.
1: Nagyon köszönjük.
0: Én is köszönöm, hogy játszottál velem, játsz velem legközelebb is. Legyen szép napod.
1: Viszont kívánom, szép napot.
0: Már készülnek az ebédek, jönnek a legjobb magyar zenék, mint például itt a folytatásban majd Kállai Sanders András dala. Előtte azonban hadd köszönjem meg, hogy ilyen sokan játszottatok velem ma délelőtt. Holnap is visszatérek nyereményjátékkal. Mára ez volt az utolsó páros premier előtti mozi jegy, amit odaadtam. Délután viszont Kolosnál is játszhatsz, úgyhogy még délután izzítsd a telefonod, és aztán természetesen holnap nálam is, hogyha szeretnél nyerni. Tehát akkor take me back home. Ezt küldöm most Kállai Sanders Andrástól, itt a Petőfin. Hey.

0: Üzenet a távolból, a négyes street dalát hallottad most itt a Petőfi Rádióban, minden magyar. Nekem pedig azt üzenik a távolból, hogy most a legfrissebb hírek következnek, utána pedig közösen befordulunk a konyhára. A vendégem Tischler Petra, privát séf lesz, akivel a halak és a tenger gyümölcsei világába kalauzolunk téged. Előtte azonban a tankcsapda jó voltából a Mennyországba utazunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délelőtt még naposabb, délután felhős, esősebb idő lesz. Megemelték a környezetvédelmi bírságok összegét. Nyomoz a rendőrség Rákai Filip cégének földügylete miatt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Karbantartás miatt egész hétvégére lezárták a déli pályaudvart. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek és onnan is indulnak. Ha bármi rendkívülét lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csak nem 850 milliót szán a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosítottak át az idei költségvetésből. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvett egy ipari területet Rácalmáson, a Henkók központja mellett. Egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csak nem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A női kézilabda NB1 ötödik fordulójában 29-29-es döntetlennel ért véget az Esztergom Debrecen rangadó, ezzel mindkét csapat őrzi veretlenségét. Az élvonalbeli férfi kézilabda bajnokságban, szintén az ötödik fordulóban a címvédő Veszprém otthon 48-29-re verte az Eger együttesét. Az Eto pályaválasztóként magabiztosan győzött 38-24-re a Balatonfüred ellen. A Ferencváros 32-30-ra nyert a Pler Budapest vendégeként. A férfi kosárlabda NB1-ben a Szolnok vendéglátóként 103-79-re múlta fölül a Körmendet. A magyar női labdarúgó válogatott súlyos 8-0-ás vereséget szenvedett Hollandiától felcsúton a világbajnoki pótselejtezős párharc első mérkőzésén. Az idegenbeli visszavágót jövő héten kedden játsszák. Az osztrák jégkorongliga alapszakaszában a Ferencváros a Tüskecsarnokban 3-2-re nyert a Vienna Capitals ellen, míg Székesfehérváron a Hidrofehérvár AV19 6-1-re maradt alul a Salzburggal szemben. A női vízilabda bajnokok ligája selejtező berlini csoportjában az első fordulóban az UVSL 18-7-re győzött a házigazda Spandau Berlin ellen. A dunaújvárosi csoportban viszont a vendéglátó Dunaújváros 8-7-re kikapott az olasz Rapallo Pallanuoto együttesétől. A férfi vízilabda Eurókupa selejtező podgoricai csoportjában szintén az első fordulóban a BVSC 17-13-ra verte a Buducnost Podgoricát.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos felhős időre készülhetünk. Kezdetben csak elszórtan, majd estétől sokfelé lehet esőzápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kezdődik a Befordultam a konyhára című magazin műsorunk. Én Korcsok Laura vagyok, a vendégem pedig nem sokára Tisler Petra lesz, privátséf, akivel a halakról és a tenger gyümölcseiről fogunk beszélgetni, egészen a beszerzéstől a tálalásig. A kezdésben a Mennyország turist szól.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
5: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Ez a legújabb magyar zene.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A hal egészséges, könnyű, sokféleképpen elkészíthető, mégis sokan kicsit félve állunk a halas pult előtt. Melyiket válasszuk? Honnan tudjuk, hogy valóban friss? Egész halat vegyünk, filét, vagy inkább fagyasztottat? És egyáltalán mit kezdjünk vele, amikor hazaérünk? A hal ráadásul érzékeny alapanyag, nem mindegy, hogy hogyan szállítjuk haza, hogyan tároljuk, hogyan tisztítjuk és készítjük elő. A hétvégén most a vendégem Tischler Petra, privát séf, biokertész, vele beszélgetek. Köszönöm, hogy eljöttél hozzám.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Ma a beszerzési, az előkészítési a főszerep, hogy mit vegyünk, hogyan válasszunk jól, és hogy hogyan bánjunk vele otthon. Még mielőtt ebbe belevágnánk, de egy héten hányszor fogyasztasz halat?
1: Igyekszem elég sűrűn beiktatni a hétköznapjaimba egyébként a halfogyasztást, illetve a tengeri alapanyagokat, hogyha tehetem. Úgyhogy azt mondanám, hogy átlagban legalább egyszer. Nyilván van olyan hét, amikor erre nem kerül sor, van, amikor pedig akár háromszor is.
0: Hogyan látsz neki, vagy hogyan indulsz neki? Nyilván nálad ez egy kicsit már más tészta, jól bevált helyeid vannak, de mondjuk most nekünk mit javasolnál, hol szerezzük be a legjobb alapanyagot?
1: Nyilván nálam azért a felhasználás egy kicsit másként alakul, ugye azért én legtöbbször úgy szoktam otthon étkezni, hogy mi az, ami marad egy rendezvényemről, mi az, amit esetleg arra készítek fel, és akkor annyival többet csinálok, hogy nekünk is maradjon belőle, hogy annyira nem tudatosan főzök magunkra, hanem ezt mindig munkával összekötöm, vagy annak a lepattanója marad nálunk, azért az sem egy olyan szomorú történet, de nyilván erről az oldalról megfogva úgy gondolom, hogy a mai világban elég sok szupermarketnek a polcain nagyon jó minőségű halakat lehet megtalálni. Mivel ugye én dolgoztam egy tengeri halkereskedelmi cégnél elég sokáig, mint operatív vezető, ismerem azokat a beszállítókat, akik különböző szupermarket láncokba szállítanak, és tudom azt, hogy iszonyatosan szigorú szabályoknak kell megfeleljenek, úgyhogy azt gondolom, hogy elég nagy biztonsággal tudunk akár ilyen helyekről is beszerezni, de nyilvánvalóan azért egy halpiac, vagy egy kifejezetten erre szakosodott kiskereskedelmi egység a lehető legjobb választás.
0: Például, hogyha Budaörsre ellátogatunk az egyik legnagyobb halpiacra, akkor ott mit vegyünk figyelembe, mit vegyünk számításba?
1: Nagyon fontos egy halpultnál, hogy legelőször is eldöntsük azt, ugye, hogy vagy az, hogy mire van szükségünk, vagy támaszkodunk arra a szakemberre, aki egyébként a pult mögött áll, és nagyon-nagyon szívesen segítenek abba, hogy milyen vonalon induljunk el. Könnyen fel tudjam érni egyébként azt, hogy milyen konyha technológiai eljárásokat tudunk könnyen otthon alkalmazni, úgyhogy nem féljünk szerintem segítséget kérni az ott álló alkalmazottól. Elmondom, hogy mi a különbség egész halak, illetve filé választás, és mi a nagyon fontos, hogyha fagyasztott terméket szeretnénk hazavinni.
0: Nem sokára elmondhatod. Most tartunk egy pici szünetet, akkor ezzel folytatjuk. Tehát a mai témánk a hal és mindenféle tengeri gyümölcsök, ha azt így lehet nevezni. Ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Tischler Petra, biokertész, privát séf, itt a Befordultam a konyhára című magazin műsorban.

0: Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Tisler Petra, privátséf, biokertész, akivel a finom halakról és a tengergyümölcseiről beszélgetünk, hiszen a hal nagyon egészséges, és viszonylag könnyű is elkészíteni, ha pontosan tudjuk, hogy hogyan nyúljunk hozzá. Illetve az ezt megelőző lépés, hogy jó halat válasszunk, jó helyről. Erről már beszélgettünk, hogy akár a szupermarketek polcain is nagyon friss és nagyon jó halakhoz juthatunk. Most viszont ott tartunk, ha mondjuk egy halpiacra látogatunk el, akkor a különböző haltípusok között, vagy hogyha mondjuk fagyasztottat vásárolnánk, akkor mire figyeljünk, vagy mire készüljünk elő a hazaszállításhoz? Petra, tiéd a terep.
1: Nagyon reménykedem, hogy mindenki már tudatos vásárlónak tartja magát, úgyhogy érdemes úgy elindulni otthonról, hogy alapból viszi az ember ugye a kis bevásárlószatyrát, ugye, hogyha bármi hűtött terméket szeretnénk venni, akkor érdemes vagy egy kis termozacskót, vagy egy termoládát magunkkal vinni. Itt is a halvásárlásnál nyilván ez egy elengedhetetlen dolog. Egyébként pedig szerintem azért a legtöbb halaspultnál már vásárolhatóak ilyenek, ha esetleg ezt elfelejtettük. Egész halak esetében ezzel szeretném kezdeni, mert hogy nyilvánvalóan így a zero waste jegyében és a fenntarthatóság jegyében nagyon fontosnak tartom azt, hogy állatok és zöldségek tekintetében is minden elemét felhasználjuk annak a növénynek és állatnak, amennyiben lehetséges, úgyhogy elmondom, hogy én legszívesebben egész hallal dolgozom. Egyébként maga a halfilézést is nagyon könnyű elsajátítani, hogyha van egy jó késünk, és megnézünk egy pár jó videót, úgyhogy ezzel kezdeni, mire figyeljünk oda. Az egész halaknál nagyon fontos az, hogy a szeme nagyon tiszta legyen, tehát ugye ott nyilvánvalóan a legtöbb kistestű halat fejjel együtt fogjuk látni, tehát egy ilyen nagyon szép áttetsző üvegesnek kell lennie a szemének, nem szabad, hogy teljes legyen, nem szabad, hogy ilyen felhős legyen, az már azt jelenti, hogy egy kicsit régebb óta esetleg kint van a pultban. Amennyiben lehetőségünk van, mi kérjük meg az eladót, hogy emelje meg a kopoltyút. Ha nincs kivágva belőle a kopoltyú, akkor szép élénk pirosnak kell lennie. Ez ugye azt jelenti, hogy még nem régen elég oxigénus környezetben volt, tehát ez nyilván megint a frissességre utal. Amennyiben ez barnás, vagy már-már feketén elszíneződött, szintén egy kicsit régebbi hallal van sajnos dolgunk. Illetve már szemmel is fel tudjuk mérni, nyilván nem fogunk nyúkálni ott a pultban, de hogy nagyon fontos, hogy ne legyen száraz a bőre, hanem az a természetes nyálkarétegnek rajta kell lennie, ez is nagyon jól védi attól, hogy baktériumok jussanak bele, egy ilyen természetes védőréteget képez a halra, és a lehetőségek szerint, tehát nyilvánvalóan esztétikailag nem egy szép látvány, viszont nagyon-nagyon hasznos, mert hogy sokkal jobban megőrzi a frissességét, hogyha ez a természetes nyálka nincs róla lemosva. Halfilék esetében szintén nagyon fontos, hogy élénk színűek legyen. A fehér az legyen fehér, ne legyen szürkés, ne legyen megszáradva a széle. Legtöbb esetben egy halpiacon mindig napindításkor frissen filék vannak ugye lebontva az egész halról, tehát nem napokkal korábbi bontásból kerülnek ki. Itt is fontos, ugye, hogy nincs megpöndörödve a bőr, fontos az, hogy a rózsaszín, az a rózsaszín, vagy inkább ez a narancssárgás, a szép élénk narancssárga legyen. Úgyhogy itt is ezek nagyon fontosak, hogy ez a friss csillogóság ez rajta legyen. A fagyasztott termékeknél az egyik legfontosabb az, hogy megnézzük, hogy milyen glazúr réteggel lettek ezek lefagyasztva. A glazúr az egy természetes fagyasztó folyadék, igazából egy ilyen sós víz, igazából, ami rá van fagyasztva. Ez pont azért van, hogy szintén megvédje ettől a frostbite-tól, ettől, ami a fagy által ugye ilyen fagyharapásnak szoktuk fordítani, vagy nem tudom pontosan, ugye amikor megcsipi a fagyasztó is, hogy ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk védeni, ugye ezért a jó minőségű fagyasztott termékek, amiket alapból már rögtön a kifogás után, rögtön a hajón fagyasztanak le. Ez a lehető legjobb, ezért van az, hogy nagyon sok különböző árkategóriájú fagyasztott terméket tudunk találni ugyanabból. Tehát ugye egy rákfarok esetében nyilván feldolgozottság függő is, de az, hogy egyesével van fagyasztva, vagy tömbbe van fagyasztva, az egyesével fagyasztott rák mindig sokkal könnyebben kezelhető, csak belenyúlunk az acskóba, annyit veszünk ki, ami akkor kell nekünk, úgyhogy érdemes ezekre odafigyelni, és a lehető kisebb glazúr réteggel vásároljuk meg, mert így még mindig védve van, viszont kiolvasztáskor nem mindegy, hogy hány százaléka ugye a vízveszteség.
0: Nem sokára azzal folytatjuk, hogy hogyan döntsünk, melyik az egyszerűbb mód számunkra, illetve ízben van-e különbség, hogyha nyers alapanyagból dolgozunk, vagy hogyha fagyasztottat választunk. A vendége pedig Tisler Petra, biokertész, privátséf, itt a Befordultam a konyhában.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. A mai vendégem Tischler Petra, privátséf, biokertész, akivel a halakról és a tengergyümölcseiről beszélgetünk. Nem egy könnyű téma, hiszen sokan tartanak a halak készítésétől, már csak azért is, mert kicsit idegen számunkra, hiszen a Dunában meg a Balatonon nem fellelhetőek ezek az alapanyagok, vagyis hát a nagy része. Így kell egy hely, ahol jól be tudjuk szerezni ezeket a hozzávalókat. Erre azt mondta Petra, hogy nagyon sok szupermarketben a legfrissebb alapanyagokhoz tudunk hozzájutni, de a halpiacokon is természetesen, és itt nyugodtan kérhetjük a halpultban lévők segítségét, hiszen nagyon készségesek és mindenben próbálnak segíteni. Na hát átbeszéltük, hogy hogyan tudjuk eldönteni egy halról, hogy teljesen friss-e, melyiket válasszuk. Átbeszéltük az egész halakat is, a filéket is, illetve a fagyasztott termékeket is, és itt felmerül a kérdés, hogy van-e ízben különbség, illetve elkészítésben melyik egyszerűbb számunkra, hogyha fagyasztott termékekből dolgozunk, vagy hogyha friss, nyers halakból.
1: Én nagyon szeretem reklámozni azt, hogy a lehető legfrissebb alapanyaggal dolgozzunk, de tudom jól, hogy nem vagyunk egy tengeri nemzet, úgyhogy esetünkben nyilván sokkal nehezebb arról beszélni, hogy ez most 2 órával ezelőtt vagy 4 órával ezelőtt lett kifogva, bár hála Istennek egyébként nagyon sok cég foglalkozik már azzal Magyarországon, hogy a fogástól számított órákon belül átkerül ugye a hűtött rakterű, jégágyon pihentetett friss fogás órákon belül átkerül a határunkon, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy 10-15 évvel ezelőtthöz képest eszméletlen jó a felhozatal friss termékek esetében, és nagyon-nagyon jól járunk azzal, hogyha frissen vásárolunk halakat, és úgy gondolom, hogy egyébként ezzel nagyobb sikerélményünk is lesz halak tekintetében. Amennyiben tengergyümölcseivel szeretnénk foglalkozni, akár rákok, akár tintahalak esetében, sokkal könnyebben fogunk tudni találni jó minőségű fagyasztott terméket, aminél a lehető legfontosabb az, hogy hogyan olvasszuk ki. Tehát fagyasztás nem mindig fontos, ugye, hogy a lehető leggyorsabban fagyasszunk le bármit, amit megvettünk frissen, hogyha erre van szükség, mert kiderül, hogy 2 napra el kell otthonról utaznunk, de van a hűtőben 2 darab lazacfilé, vagy 3 darab szentjakabkagyló, a lehető leggyorsabban fagyasszunk le valamit, így a kristály szerkezet, amikor elkezd ugye a víz benne megfagyni, nem fogja annyira roncsolni, mint hogyha mondjuk csak a -15 fokos fagyasztónkba fagyna meg, még az is sokkal jobb, hogyha -18-ra, -23-ra tudunk esetleg állítani, tehát nagyon fontos.
0: És itt például, bocsánat, vákumfóliázva fagyasszuk le?
1: Az lenne a lehető legjobb, és egyébként már nem ördögtől való, hogy egy vákumozógépet és fóliát vegyünk, ugye a kisebb szupermarketekben is lehet kapni nagyon jó minőségű gépeket, és iszonyatosan jó minőségben tudunk ezáltal megőrizni szinte mindent. Én azt gondolom, hogy helytakarékos, sokkal igényesebben tudunk csomagolni, teljesen már, és ezt utána ugye tudjuk majd szuvidálásra is használni. Nyilván nem vagyok híve a műanyag zacskózásnak, de nagyon sok olyan lehetőség van, hogy akár ugye ilyen kis vákumozható konténereket tudjunk vásárolni. Visszatérve pedig ugye erre, hogy amikor viszont lefagyasztottunk valamit, vagy fagyasztva vásároltunk, akkor a kiolvasztás pedig mindig a lehető leglassabban történjen meg. Ez azt jelenti, hogy ha én kitalálom, hogy most ezt meg szeretném csinálni, ne vágjuk be se a hideg víz alá, se a meleg víz alá, főként, se a mikróba olvasztó programra, sajnos gondolkozzunk előre, és lehetőség szerint a fagyasztóból vegyük ki legalább 2 nappal fogyasztás előtt a hűtőbe, és a leglassabban olvadjon ki, így tudunk a lehető legkíméletesebbek lenni ezekkel a nagyon érzékeny alapanyagokkal.
0: Szerintem most nagyon sok tévhitet oszlattál el, Petra. Nem sokára azzal folytatjuk, hogyha a friss halunkat nem szeretnénk lefagyasztani, hanem mondjuk ebédre vagy vacsorára el szeretnénk készíteni, akkor milyen teendőink, milyen előkészítési teendőink vannak az alapanyaggal, meg kell mondjuk mosni, mit csináljunk a bőrével, úgyhogy ezzel folytatjuk nem sokára. A vendégem Tischler Petra, biokertész, privátséf, itt a Befordultam a konyhára című magazin műsorunkban.

0: Ha a fogyasztásról van szó, tehát mi fogyasztanánk le a nyers halunkat, akkor azt is átbeszéltük, hogy fogyasztani minél gyorsabban fogyasszunk, hogyha olvasztani szeretnénk, akkor viszont ezt minél lassabban, lehetőleg ez a legoptimálisabb, hogyha 1-2 napra betesszük a hűtőbe, és ott hagyjuk felolvadni, és aztán szobahőmérsékletre felmelegedni. Nos, hát ott tartunk, hogyha mi nem fogyasztanánk le a friss halunkat, amit mondjuk a halpiacon vettünk, hanem egyből elkészítenénk ebédre vagy vacsorára, akkor milyen előkészítési teendőink vannak. Szerintem az egyik örök kérdés az, hogy a halat meg kell lemosni.
1: Ugye meséltem erről a természetes nyálkarétegről, ami a friss halat, illetve a bőrös halat bevonja. Nyilvánvalóan ahhoz, hogy le tudjuk filézni az egész halat, amennyiben ezt választottuk, nagyon fontos, hogy ettől a nyálkarétektől meg kell szabadulnunk. Legelőször azt mondanám, hogy igazából legjobb lenne egy papírtörlővel áttörölgetni, és úgy nekiállni a filézésnek. Nagyon-nagyon jó videókat lehet találni, hogyan dolgozzunk fel egész halat, és én azért is szeretem, mert ugye a megmaradt fej, gerinc, uszonyok mind felhasználhatóak seperc alatt egy nagyon jó kis alaplének, amit utána vagy elteszünk a fagyóba, vagy rögtön felhasználjuk egy leves alapnak, vagy egy risottóhoz, vagy akár a tésztához a végén hozzákeverjük, és semmiből nem áll. Az a jó egyébként a hal leesőkkel, hogy ebből alaplevet készíteni nem olyan, mint egy marhából, vagy egy sertésből, hogy mondjuk 18-20 órán keresztül érdemes kifőzni, hanem ez 20 perc alatt megvan. Nagyon egyszerű, ugyanúgy azzal a kis mirpoával kell felfőzni, mint amit egy csirkéhez használnánk, pici hagyma, pici zeller, bármilyen zöldségleeső, ami egyébként mindig szoktam gyűjteni, hogyha pucolok bármit, megmosva pucolom meg, teszem be egy kis zacskóba, megy a fagyóba, hogyha tudom, hogy kis mennyiséget készítek elő, és amikor összegyűlik elég, akkor csak feldobom egy alaplének, hogyha pont filézek le 2 darab halat magunknak, és akkor a kis gerinccel együtt fel van dobva. Mire kisütöm a filét, vagy kifőzöm a tésztát, addigra ez is kész van, és nagyon jól felhasználható. Az egész halak esetében ezért is szeretem, hogy minden része fel lesz használva. Filé esetében pedig igazából a fűszerezés és az elkészítés előtt érdemes egyszer hideg vízzel átöblíteni, szárazra törölni, befűszerezni, és rögtön megy be a serpenyőbe. Ahogyan húsoknál, úgy a halaknál is nagyon fontos, hogy majdnem már szobahőmérsékleten kerüljön bele a hőkezelő egységünkbe. Nem kell attól félni, hogy úristen 3,5 percet kint töltött a konyha pulton a hal, mint ahogy húsoknál is nagyon fontos, ugye majdnem följöjjön szobahőre, és sokkal jobb eredményt tudunk elérni, hiszen hogyha a hűtőből vesszük ki, akkor egy 4 fokos halat próbálunk ugye elkészíteni, amikor a belseje még hideg lesz, a külseje túl fog sülni. Itt is nagyon fontos, hogy nyugodtan vegyük ki egy kicsit előbb, és hagyjuk, hogy temperálódjon.
0: Na már ott tartunk, már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy készítsünk valami finomat. Most már az alapléről beszéltünk egy kicsit, amit kár lenne kihagyni a leesőkből. Na hát akkor holnap folytatjuk, holnap készítünk valami finomat. Tudod már, hogy mi lesz a menü?
1: Igen, már vannak ötleteim.
0: Jó, de még ne áruld el, majd holnap. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, várlak vissza holnap sok szeretettel.
1: Köszönöm, érkezem.
0: A vendégem Tischler Petra, biokertész, privátséf volt a mai napon. A halakról és a tengergyümölcseiről beszélgettünk. Arról leginkább, hogy hogyan szerezzük be, utána hogyan szállítsuk, illetve otthon hogyan készítsük elő, vagy fagyasszuk le. Azt hiszem, holnap pedig készítünk valami finomságot, vagy akár finomságokat. Petra lesz a vendégem holnap is, tarts velünk majd akkor is. Ez volt a Befordultam a konyhára című magazin műsorunk, hogyha esetleg lemaradtál róla, vagy újra meghallgatnád, akkor azt nem sokára megteheted a Spotify.

0: Spanom, ezt hallottad most Gyurlótól itt a Petőfi Rádióban, minden magyar, és már itt kopogtat az ajtón az én Spanom is, aki nem más, mint Szikora Tomi. Szia, szia! Na, mi a helyzet, Tomi?
1: Hello, szia, Laura! Hát mindig, amikor jövök befelé a rádióba és hallgatlak, akkor na rá, hogy megéhezek. Úgyhogy adott a kérdésem, hogy holnap mi lesz a téma nálatok?
0: Hát továbbra is folytatjuk a halas témánkat. Holnap már készítünk is valami finomságot, ma csak az alapléről volt szó, illetve hogy hol szerezzük be az alapanyagokat, hogyan szállítsuk haza, és hogyan készítsük elő a főzéshez. Úgyhogy holnap Petra halas finomságokkal és tengergyümölcse is fogásokkal fog meglepni bennünket, úgyhogy erre számíthat, Tomi.
1: Jó hangzik, én ebéd mellé magyar zenéket ajánlok, ráadásul top magyar zenéket, mert hogy kezdődik a hivatalos lágerlistánk. A dalok versenye, ez a Petőfi 56, amelyben összegezzük a hét legkedveltebb és legtöbbet játszott magyar zenéit. A kezdés például ez a zene, Szája Noé Driftwood.
0: Jó, azért ez sem hangzik rosszul, jó ez a dal. Én elköszönök mára, Tomi átveszi a stafétát tőlem. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál, legyen csodaszép napod, mosolyog sokat, és szóljon Szája Noé.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új pallóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros

0: de azért legyél éber.
1: A magyar zene most szombaton és vasárnap
0: nyereményt ér.
1: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
1: A reklám után. Frissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Seyfried Adél.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Délután egyre több felé várható eső. Orvosszámlálást indít az Orvosi Kamara. Feljelentést tett az Indotek és az Exim Bank közötti korábbi kötvényügylet miatt a gazdasági miniszter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Motor és autó karambolozott a 3-as főúton Gyöngyös határában a 86-os kilométernél. A helyszínelés idejére a félútpályát lezárták. Két autó ütközött az 58-as főúton Harkány közelében, a 23-as kilométernél a helyszínelés idejére a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István elmondta, hogy összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az első ügyben 56 milliárd forint közpénzt fektetett be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától. Úgyhogy nem kért biztosítékot a pénz visszafizetésére, annak 80%-ára pedig az állam vállalt kezességet. Az Indoteknek és a kötvénykibocsátó cégnek is az a Jelinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusz ügyben hivatali vesztegetés gyanúja miatt. Az Indotek csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Egyre több felé beborul az ég, és kora délután még csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet esőzápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap délelőtt még több felé eshet, majd délután a Dunántúlon már több órás napsütésre van kilátás, míg keleten marad a borongós, esős, hűvösebb idő.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Szombat dél, egyelő, Petőfi Rádiós lágerlista. Minden hétvégén dél és kettő között bemutatjuk azokat a zenéket, amelyeket a héten a legtöbbször, a legtöbbet játszottunk. Ez a hivatalos lágerlistánk. Hello, Szikora Tamás vagyok. A kezdésben Száján Oédala szól a Trifú.
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Az 56.

hallottam, ott is keresik. És nem voltam még szabad madár, és nem voltam még proletár, és nem voltam még forradalmár.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet.

0: zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Amelyben a halott pénz hódít nálunk a folytatásban. A srácok, akik már megtöltötték a Puskás stadiont, a Budapest parkot, a Papp László arénát. Íme a következő helyszín, az MVM Dome. Az év végén ugyanis az évvégi nagy koncertjük az MVM Dome-ban kerül megrendezésre majd Budapesten. A dátum december 29-2. Infók, részletek a csapat hivatalos Facebook oldalán. Itt az aktuális kedvencünk, a top listás zenénk a Petőfi Rádióban. Halott pénz, gyerekek! Ki mely koncerten énekelte ezt a dalt idén nyáron?
1: Az 52.

0: jó tartozni.
1: Petőfi 56.
0: A Petőfi Rádió hivatalos magyar zenei listája.
2: Gyerünk tovább, Nagy Bogi, de jól leszek újra a hivatalos lágerlistánkon. Bogi, aki idén ősszel a Hűtlen Déli Báb turnéjával meghódítja az egész országot. Győr, Debrecen, Tatabánya, Veszprém, Pécs, Kaposvár, Székesfehérvár, ezek a helyszínek ott vannak a turnéján. Az első pedig Kecskeméten lesz majd, október 23-án. Infók, részletek Bogi hivatalos Facebook oldalán. Na menjen a dal, énekeljük együtt! Mutatom az eheti helyezését.
1: A ne-

0: hét legjobbjaival.
1: Sofia Kard, ez következik most a Petőfi Rádió hivatalos lágelistájáról. A kard, amely szimbolikus jelentéssel bír, metaforikus, amely megvédi a szívünket a fájdalomtól, a csalódásoktól. Egyfajta belső erőről szól ez a szám, hogy igenis, a kihívások azért vannak, hogy ne féljünk tőle, hanem hogy legyőzzük ezeket. Egy erőt adó himnusz következik a hivatalos lágelistánkról. Sofia Kard, mutatom az eheti helyezését.

0: Kiskecel, ez következik mindjárt a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A zene, amely nem csak nálunk népszerű, hanem még a YouTube-on is ott van a legfelkapottabb zenék között, itt 4 hónap után is a top 3-ban. A Kiskece szól mindjárt.
1: Kiskece lány, a sötétben belevirrad rám a hajra.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Újra itt a hódos bónusz, az Obi-ban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obi-val.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Seyfried Adél.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Délutántól egyre több felé várható eső. Jelentősen megemelték a környezetszennyezési bírságot. Heves viharok pusztítanak Dél-Olaszországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Műszaki hibás autó okoz torlódást az M5-ösön Röszke felé, az M0-ás csomópont után a 23-as kilométernél a külső sávban. A terel szakasz mellett az M0-ás autóton is kisebb torlódás alakult ki az M5-ös csomópont előtt. Ha bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
6: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ezerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara, erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjújában. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Eszerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint a fennálló tartozásaik kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, vége a főváros folyamatos csődhelyzetének, a jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádók taroltak Szicília nyugati részén, a forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. Két ember súlyosan megsérült. Az előrejelzések szerint a térségben a következő időszakban is jelentős csapadék várható, és továbbra is fennáll az áradások és földcsuszamlások veszélye.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Itthon egyre több felé beborul az ég, és kora délután még csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Holnap délelőtt még több felé eshet, majd délután a Dunántúlon már több órás napsütésre van kilátás, míg keleten marad a borongós, esős, hűvösebb idő.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Egy óra után folytatódik a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistája. Itt a Petőfi 56 Kis Kevinnel, Marics Petivel, az Imágó Mundival és Király Viktorral. A kezdésben pedig Dash, Young Fly és a Kiskece. Ez hozza vissza a nyár hangulatát.
2: Itt egy újabb óra. Kizáró.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Amelyben Marics Peti és Kis Kevin közös dala következik. Elszáll az idő. A zene, amely nálunk debütált a Petőfi Rádióban egy országos rádió premier keretében. Ez a szám konkrétan egy őszinte vallomás arról, amikor utólag jövünk rá arra, hogy túl sokat halogattunk bizonyos dolgokat. Egy elrontott szerelem áll egyébként a sztori középpontjában, amikor hiába mindkét fél szerette egymást, szerette a másikat, mindketten mást akartak. Tehát hiába megvoltak az érzelmek, rosszkor voltak, rossz helyen. Kis Kevi, Marics Peti, Elszáll az idő a Petőfi Rádió.

0: Petőfi 56.
1: Következik Kállai Szanders András, aki már valóban 15 éve a pályán van, és szerintem a nemzetközi karrier küszöbén áll éppen. Továbbra is neki ez a legfontosabb cél. Például itt van a Take Me Back Home című dala, amely Görögországban is bizonyít a slágerlistákon. Ráadásul nagyon sok görög rádió játsza az ő saját dalait, tehát ez is azt bizonyítja, hogy külföldön is van érdeklődés a zenéje iránt. Nálunk is nagy kedvenc az említett dal. Kállai Szanders András, Take Me Back Home, ez szól most a Petőfi Rádió hivatalos slágerlistáján.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
2: Itt a Diaz Menta, így volt szép a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A zene egyik különlegessége a refrénben megszólaló kórus, ami még nagyobb érzelmi teret ad ennek a zenének, mint hogyha egyszer csak a személyes emlékekből egy ilyen közös történet válna, hiszen a felnövés egy olyan élmény, amit mindenki átél valamilyen formában, a dal pedig konkrétan ezt a témát járja körül. Diaz Menta, így volt szép, ezt indítom most a Petőfi Rádiós lágerlistájáról, ez pedig az ELTI helyezése.
1: Petőfi 56.
0: Magyar zenei lista a hét legjobbjaival.
1: A 30

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista.
1: Petőfi 56 a stúdióban.
2: Szikora Tomás és Kenész Kolos, aki megérkezett, hiszen ő a Váltás 2-től. Hello, hello, mi lesz nálad?
3: Hello, Tobi, szép délutánt a drága hallgatóknak is. Meglőjük egész rendesen a rakétát, ugyanis játszunk. Egész délután lehet mozi jegyeket nyerni a Petőfi Rádióban, hogy melyik filmre, nem sokára részletezzük ezt, illetve keressük minden idők legidegesítőbb hangját, szóval számítok hallgatókra, de még vendégek is érkeznek majd 3-tól. Korinna és az utazó itt a Petőfi Rádióban, de ettől függetlenül persze jöhetnek az átadandó pegyögések is.
2: Na hát akkor várod az üzeneteket, 06 30 30 30 380, itt lehet Kolosnak üzenni, a folytatásban pedig tér a pálya.
3: Köszi Tomi, jó pihit neked, várok mindenkit a Well Hello-val, a rakparton gengelünk mindjárt.
4: Hogy nem hányszor elmeg bír még el a rakpart, most a kavicsok közé vinnélek magammal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
5: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
1: A Petőfi Rádióban. A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kiknél most női kötött pulóverek várnak különböző színekben és fazonokban már 3500 forinttól. Gyerekméretek már 2800 forinttól. Többet minden napra és a különleges pillanatokra. Még több termék üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
1: A kemény hétköznapok után. Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban. Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj. Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
9: Szóval a hétvégén a lazsálási a terep.
1: De azért legyél éber.
9: A magyar zene most szombaton és vasárnap
1: nyereményt ér.
9: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.
9: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
9: Ez a Petőfi Rádió.
10: Éjszaka kiadós esőzés jöhet. Jelentősen megemelték a környezetszennyezési bírságot. 100 000 embert várnak a szervezők a Budapest Maraton két napján.
9: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Új terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak, az utakon hírják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
9: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
10: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Ez szerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásai kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csődhelyzetének, a jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. 100 000 embert várnak a szervezők a hétvégi Budapest maratonra. A kétnapos eseményre több mint 39 ezer nevezés érkezett 14 különböző távra. A holnapi királyszám sporttörténeti rekordot hozhat. A 42 kilométeres távra több mint 10 ezer ember jelentkezett. Már ma is jelentős forgalomkorlátozásokra kell készülni a futóverseny miatt. Részletek a polisz.hu és a BKK weboldalán olvashatók.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sok felé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte néhol északkeleten lehet még kisebb eső, zápor eső. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható, jövő héten visszatér a napos száraz idő.
1: A hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Az őszi nagy takarítás sem csinálja meg magát, viszont ha már a harmadik kávé sem hat, egy fegyvert még bevethetsz. A csoda fegyvered, a zene, a Petőfi Rádió segít. Szép délután itt a szombat, október 10-én Kenész Kolost hallod meg, most megyünk gengelni a rakpartra.
0: Itt egy újabb óra. Kizáról

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgy sem tehetek.

ezek a hangok így együtt hidegrázósak. És vannak még ilyenek az életünkben. Szerinted ez mi lehet? Nem MSE az egyik bank reklámjából, hanem Alexa, az okos hangszóró szoftvere egy hiba miatt néha perceken keresztül csak ennyit ismételgetett, amennyit most hallhattál. Simán képes beragadni a beszámolók szerint a leghétköznapi feladatok közben, vagy akár akkor is, amikor a gyerkőccel a számokat tanulják. És hát ennek kapcsán merült fel bennünk a kérdés. Téged milyen hang kerget őrületbe? Jöhet a legidegesítőbb órákig fúró szomszéd, a kollégád csámcsogása, vagy a párod szipogása, de akár egy teljesen hétköznapi zaj is. Bármi! Meséld el, vagy utánozd le nekünk, ha elég bátor vagy, és nem csak így mutathatod meg a merészséget. Ha szívesen időzni jövő héten a moziban, figyelj, keressük az óra slágerét is, kiabálj, ha megvan!

0: Még rosszabb.
1: Egy icipicit pozitívabban, lesz még jobb.
0: A repülők nagy klasszis, az volt a 90-es évek elejéről. Ez volt a lesz még rosszabb itt a Petőfi Rádióban. És hogy mitől lesz jobb? Hát azért, mert játszunk, egy nagyon szuper filmre osztogatjuk a páros jegyeket. Elfelejtett sziget, ez a címe, ráadásul animációs ez a film, és premier előtt nézheted meg ezt jövő héten, hogyha elég gyors voltál. Két legjobb barátnő, egy titokzatos sziget, tele varázslatos lényekkel, és egy döntés, ami örökre megváltoztat minket, mindent. Hát mi is most megváltoztatjuk valakinek a jövő heti programját, ugyanis csörgetjük a leggyorsabbat itt a Petőfin.
2: Szia!
0: Hello, Kenész Kolos, Petőfi Rádió, téged hogy hívnak?
2: Bálinta.
0: Hello, Bálint! Szia. Hogy telik a hétvégéd?
2: Nagyon jól, képzeld el, hogy most ebédeltünk, és titeket hallgatlak.
0: Mi volt a menü, elmeséled?
2: Igen, a nagymamám csinálta gulyáslevest és kakócsigát.
0: Azt a mindenit neked. Kedves egészségedre, biztosan jól esett. Lehet, hogy hallottad, a mai délutánunk az idegesítő hangokról szól. Neked mi az, amit meghallasz, és rögtön falra mászol tőle?
2: Hát, nem tudom, a porszívó hangja.
0: A porszívó? Na, ez sincs még fönn a listánkon, de akkor felírtuk. Figyelj csak most, egy picit rábízlak a számítógépünkre, kisorsolok neked egy hangot. Egytől ötig mondd már meg, mennyire idegesít, jó? Figyelj!
2: Rendben.
0: Ez egy fúró gép. Hát ez hétvégén a legjobb. Na, hányast adunk neki?
2: Hármas.
0: Hármas csak? Akkor mi az ötös nálad?
2: Hát ez nem annyira, hát amikor folyamatosan ugyanaz a hang megy két órán keresztül.
0: Hát ez végül is egy kicsit változik, mert valamikor olyan hangot ad, hogy valamikor meg szóval van különbség. Na figyelj csak, játszunk egyet, jó, mit szólsz hozzá? Mi volt az óraslágere, mit küldtél el nekünk?
2: Öttől, V-től a kalandor.
0: Azaz, és a Petőfi Rádió szlogenje?
2: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Bálint, profi vagy, gratulálok!
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ki lesz majd a társad? Kit viszel el filmet nézni?
2: Szerintem apával megyek.
0: Jól van, érezzétek jól magatokat. A telefon meg ne tedd le adáson kívül, mindent megdumálunk. Jó csodás és zajmentes napot neked.
2: Köszi nektek is, szia!
0: Itt a Petőfi Rádióban pedig vannak még nálunk jegyek, szóval tessék ránk figyelni, a következő órában is osztogatjuk a páros lehetőségeket. Addig pedig Paulina jön, ez nem más, mint a ragada itt a Petőfin.

reméljük, hogy Péter Fibori nem szívta ki belőled az életet. 10 perc múlva már 3 óra. Jár a segítség azoknak, akik közlekednek a 8-as úton Körmend felé Csort térségében, a 18-as kilométernél személyautó árokba hajtott, a külső sávot találhatott zárva. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a 23. kerületben a Helsinki úton, a Torontál utca közelében. Itt a Petőfi Rádióban pedig nem nehezül a terep. 06303030380 az SMS szám. Szia Kolos, Ricsinek üzenem, hogy nagyon szeretem irány mozizni. Szép napot, Mimi voltam. Hát akkor hadd szóljon a Daddy a Mirror Dreams-től nektek, miközben haladtok a moziba. Ez a Petőfi Rádió, maradjatok! A Nissan

0: reggelön nagy az üresség, itt a Petőfi Rádióban viszont pörög az élet, nem sokára vendégek a stúdióban, hogy kik ők, nem sokára elárulom neked, de már hallhatod, hogy több beszámban beszélek, szóval izgalmas lesz, meg jön a Kelemen kabátban is.
1: Nyári gyerekek a Balatonparton, tudnak hanyagban a keszegemet rajtom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra. A Petőfi Rádióban.
4: Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
4: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül vagy bandával.
4: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
5: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
4: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Éjszaka kiadós esőzés jöhet. Csak nem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződések ügyében indult vizsgálat. Heves viharok pusztítanak Dél-Olaszországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Baleset történt a 8-as főúton Körment felé Csór térségében a 18-as kilométernél. A külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
6: 6 feljelentést tett és csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait, amelyekben luxus szállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepelnek. Lesújtó képet fest a fiatalok lelki állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stressz forrást, derül ki a kutatásból, amelyet ma a Mentális Egészség Világnapján hozták nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsúszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádók taroltak Szicília nyugati részén. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg és egy lakóházat is elpusztítottak. Két ember súlyosan megsérült.
2: Petőfi Rádió. Sport.
7: A mikrofonnál Bera Emese. A pole pozícióban rajtoló Max Verstappen a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj sprint futamát. A négyszeres világbajnok holland pilóta mögött Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg harmadik csapattársa a monakói Charles Leclerc lett. Az összetettben éllovas Kimi Antonelli a negyedik helyen zárt. A szingapúri nagydíj az eredetileg 15 órára kiírt időmérőedzéssel folytatódik. Az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldo futballpályafutása 980. gólját is megszerezte, vagyis 20 találat hiányzik neki az 1000 gólos álomhatár eléréséhez. A portugál sztár szaudi klubcsapata az Al Nassr színeiben volt eredményes, az Al Diriyah ellen 3-0-ra megnyert bajnokin. A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más tagjaira, akiket súlyos gondatlanságból elkövetett emberüléssel vádoltak meg. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Éjjel sok felé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, északkeleten lehet még kisebb eső, záporeső. A Dunántúlon és a középső ország részben helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható, jövő héten visszatér a napos száraz idő.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Könyörgöm, ne menj el, ne csalj meg, maradj a Petőfi Rádióval, itt, de nagyon jó lesz, igyekszünk a legjobbat hozni neked, főleg azért, mert megtelik élettel a stúdió Korinna és az Utazó. Velük beszélgetünk az új album kapcsán, maradj pár perc is érkeznek, és megtöltik sztorikkal a délutánt, addig pedig a Kelemen kabátban.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Egy nagyon szép analóg fotó Glázártól és Tédenitől itt a Petőfi Rádióban. 15 óra 11 perc van, és ahogy ígértük, mindenkinek benépesült már a stúdió. Velünk van Corinna és Balázs Mihály, azaz utazó. Sziasztok! Hello.
1: Ja, köszönjük a meghívást!
0: Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Hogy telik a hétvégétek?
2: Hát kicsit most a lemezpremiér miatt azért eléggé sűrűre sikeredett, de köszönjük szépen, egyébként minden pompás.
0: Mondtátok, tegnap koncerten is jártatok.
1: Így van, de csak hallgatóként, viszont annál többet készülünk, igen, a sajátunkra, ami jövő héten lesz, úgyhogy most ez a hétvégén nem annyira a pihenésről szól.
0: Hogy kell elképzelni mondjuk egy ilyen munkafolyamatot?
1: Hát ez azért érdekes, mert biztos ahány előadó annyi féle felosztása van a munkafolyamatoknak. Mi nagyon egyszerűen azt csináltuk, hogy mindent mi csinálunk.
0: Akkor nem kell várni senkire.
1: Úgyhogy így nagyon, ettől egyébként szerintem nagyon személyes ez az egész projekt, a lemez is, a koncert is, viszont tényleg rengeteg melónk van vele, mert az egész a hangszerelést, a vizuált, a webshopot, a grafikákat, mindent mit csináltunk, meg mit csinálunk meg, úgyhogy...
2: Igen, amikor lemezpremiér előtt, nem tudom, 5 perccel még exportálgatjuk a videóklipeket a YouTube-ra, ez egy elég általános folyamat nálunk.
0: De most azt mondod, hogy általános, ez azt jelenti, hogy már annyira nem megy fel a púzusod, vagy azért még a mai napig tud ezért ez bosszúságot okozni?
2: Pont most beszéltük egyébként Corinnával a lemezpremiér után, amikor megjelent, hogy ahhoz képest, hogy máskor egy videoklipet rakunk ki egy dalhoz, most tegnap 4 jelent meg az eddig még meg nem jelent dalokhoz, és hogy ettől függetlenül valahogy sokkal stresszmentesebb volt most ez a premier. Lehet, hogy azért, mert már így felkészültünk rá kicsit jobban, de egyébként így jó érzés ezen úgy átesni, hogy nem vagyunk a plafonon.
0: Fontosnak érzitek egyébként a képi világot?
1: Nagyon. Én nagyon szeretek is dalokhoz képi világot megálmodni. Most ugye 13 dalból áll a lemez, amiből 9-nek van saját videóklipje is, mindegyik más-más a dalhoz illő tematikában, és a 4 olyannan megjelent dalhoz pedig gyakorlatilag egy ilyen közös képanyagot forgattunk nekik, ami egy ilyen tábortűzi zenélés lett, amit a szüleim kertjében vettünk fel a tábortűz mellett, úgyhogy az is egy nagyon kedves anyag lett szerintem.
0: Hát akkor érthető így, hogy miért mondjátok azt, hogy mennyire személyes lett ez az egész. Nem sokára folytatjuk még a beszélgetésünket az új Vadvirág című album kapcsán, illetve azért még van mit érintenünk, addig viszont Fábia Juliék dalolnak itt a Petőfin. Hey!

0: and Vine. Fábia Juli dal volt az Zuhakerrel közösen itt a Petőfi Rádióban, és továbbra is velünk van Corinna, illetve Balázs Misi. Sziasztok!
1: Hello! Hello.
0: Hát megálltunk a lemezről való dumágatásunkban, 13 dalról tudunk beszélni, és mindegyiket azért meghatározza ez a country stílus. Erre hogyan találtatok rá? Volt valami ős élmény?
1: Volt egyébként, igen. Nekem ez már kiskoromból ered a country zenéhez való kapcsolódás. Apukám nagyon sok country dalt énekelt nekünk, amikor kicsik voltunk, nekem meg a tesómnak is nagyon-nagyon szerettük, és aztán egyébként, amikor elkezdtem zenélni, akkor amúgy többféle zenei műfajban kipróbáltam magam, de volt egy ilyen visszatérés a countryhoz, és az egy nagyon jó érzés volt, hogy megérkeztünk. Hazaértem, és akkor Misivel, illetve Kis Petivel el is döntöttük, hogy na jó, akkor most csináljunk egy nagy lemezt, és ez lett a Vadvirág.
0: De egyébként mondhatni, a lehető legjobb időben pörögtetek erre rá, mert az utóbbi években ez így a világban is egy nagyon népszerű műfaj lett. Elég mondjuk Sebúzira gondolni, ő is azért hasonló felvételeket csinál.
1: Igen, egyébként észrevettük mi is, hogy elkezdett egyre jobban felpörögni a country, és talán Magyarországon is hamarosan egyre szélesebb lesz a hallgatótábora, aminek tökre örülünk, mert igen, mi is nagyon szeretjük ezt a műfajt.
2: Mindennek a tetejében egyébként szerintem az nagyon ritka, amikor csinálsz valamit, és mondjuk egy ilyen globális hullám megtalálja azt, amit te alapból csinálni akartál, igen, és nem az van.
1: És nem fordítva.
2: Tehát az okokozat, az pont, bármint, hogy nem emiatt jött divatba nyilván, de hogy nem, mi de, nem emiatt
1: mi hoztuk
2: kezdtünk
1: divatba a globális, tehát hogy megtudták, hogy megjelent a Vadvirág, és akkor mindenki.
2: Nem, de hogy ez ilyen nagyon nagy szerencse volt, és egyébként meg ritka az, amikor egy ilyen backstage-ben gyakorlatilag így egyszer egy buli után így mondtuk, hogy csináljunk egy country lemezt, és általában ezek azok a dolgok, amiből úgy elsorvad, és nem lesz semmi, és ebből meg lett, és ez egyébként ilyen kicsit hihetetlen is, hogy
1: és ez így itt van, és kézbe lehet venni, és minden.
0: Egyébként könnyű volt a munka egymással, jó, oké, dolgoztok már együtt egy ideje, de azért nyilván a legösszeforrottabb csapatban is tudnak lenni ilyen kicsi konfliktusok, akár hogyha valakinek van egy ötlete, és az a másiknak nem tetszik, volt ilyen az alkotói folyamat során, vagy minden? Így.
2: Nem, hát igazából...
1: Jött eszembe ilyen.
2: Igazából a nappalinkban történt a lemeznek a teljes kidolgozása és felvétele, úgyhogy szerintem a legnagyobb békességben tökre egymásra találtunk egyébként Petivel is, aki gitározik a lemezem.
0: Ha mondjuk egyébként így össze kéne foglalni, hogy miről szól az egész, nyilván nagyon sokféle dal van rajta, de mit tudnátok így elmondani az egyvelegről?
1: Szerintem sokat gondolkoztam ezen, és arra jutottam, hogy minden dal egy olyan történet, ami nem fekete-fehér, hanem egy kicsit van benne valami váratlan csavar, vagy valami ilyesmi, és szerintem ettől nagyon életszerű az összes dal, és a címadó dal, a Vadvirág pedig tulajdonképpen összefoglalja ezt az egészet, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, hanem pont abban rejlik egy csomószor a dolgok szépsége, hogy nem tökéletesek, hogy váratlan dolgok, hogy egy pici szabálytalanságok vannak benne, és talán így ez foglalja össze az egészet nyilván a műfaj mellett, hogy egyébként a lemez különböző dalai gyakorlatilag a country-nak az egyes válfajait járják körül, és van rajta ilyen klasszikusabb bluegrass-es hangszerelésű, van rajta ilyen southern rockos is, meg modernebb country pop, szóval, hogy ez is egy ilyen összekapcsoló erő benne.
0: Hát akkor nem sokára meghallgatunk egy dalt erről a bizonyos lemezről, na de hogy melyiket, mindjárt megosztjuk a drága hallgatókkal, addig viszont az Iron Mafia játszik, nekünk mindjárt visszatérünk. Látom.

0: Az Iron Mafia felvétele itt a Petőfi Rádióban, és mi is melletted vagyunk, illetve Korina és Balázs Misi is. Sziasztok továbbra is!
1: Hello, hello!
0: Nem sokára meghallgatjuk a Vadvirág című lemezről az egyik dalt, az Áfonya utca 7-et. Hogy ezt választottátok? Mert Misi, ezt küldted el a lemezről, hogy ez szóljon a rádióban.
1: Egyébként, amikor azon gondolkoztunk, hogy mi legyen a lemez címe, akkor az Áfonya utca is felmerült bennünk, mert az Áfonya utca 7 is egy olyan dal szerintem, ami úgy nagyon közel áll a szívünkhöz így a lemezről, és ha már tökéletlen történetek, ennek a dalnak az a története, hogy nagyon szeretnénk egy kertesházat, de nem kaptunk hitelt, úgyhogy nem tudjuk megvenni, nem tudjuk felvitni, mindegy. És ez az alapsztori, és a dalnak az üzenete az meg igazából az, hogy tulajdonképpen a legfontosabb dolgokat nem is lehet pénzben mérni, és fontos dal lett ez nekünk, mert amióta megjelent, sok üzenetet kaptunk azzal kapcsolatban, hogy hallgatóink azt írták, hogy ez a dal egy kicsit ilyen szimbóluma lett nekik, tényleg a reménynek, a kitartásnak, és annak, hogy bármilyen baj vagy nehézség van, az a legfontosabb, hogy egymásra lehessen számítani, úgyhogy szerettük volna ezt a dalt behozni ma.
0: Nagy igazság ez, meg annyira durva, hogy belegondolni, hogy tényleg milyen történésekből tudnak dalok születni. Most itt mondtad a visszajelzéseket, van olyan például, hogy így akár egy-egy ilyen történet meg tud érinteni titeket?
2: Abszolút. Pont volt egy olyan pár, akik írtak nekünk, hogy éppen harcolnak azért, hogy lehessen egy, tehát hogy gyakorlatilag, hogy el tudjanak költözni össze valahova egy új helyre, és hogy az egész projektet elnevezték Áfonya utca 7-nek. Yeah. És még küldtek ilyen kis képet, hogy amikor meg végül sikerült, akkor csináltak maguknak Áfonya utca 7-es kulcstartót, és hogy gyakorlatilag ez nekünk egy hatalmas dolog.
1: Vagy... Nagyon megható volt, amikor ezt így elolvastuk, tényleg így, hogy valaki tényleg így ezt váltotta ki a dal, hogy egy kapaszkodó lett tulajdonképpen.
0: És akkor hogy végül nem ez lett az album címe?
1: Végül megszületett a Vadvirág, és úgy éreztük, hogy az a dal talán az, ami tényleg a legjobban, annak a dalnak az üzenete foglalja össze a legjobban az egész lemeznek az üzenetét, és azt, amiben most így a legjobban vagyunk, amilyen kérdésekre keresünk választ, meg amiket fejtegetünk magunkban, úgyhogy végül Vadvirág lett, és szerintem jól döntöttünk, mert ez így érzem kereknek.
0: Azt tudni,
2: illetve egyébként annyi, hogy ugye az Áfonya utca 7 az gyakorlatilag egy ilyen kicsit humoros, kicsit ilyen ironikus történet, és az egész eszenciáját, az egész lemez eszenciáját összefoglalja a Vadvirág, és egyébként Korinnának is a Vadvirág az gyakorlatilag egy ilyen eredett történet dala.
1: Igen.
0: Van kedvetek egy kicsit játszani, mielőtt meghallgatjuk a dalt?
1: Ettől függ mit.
0: Az előadóknak azért azt gondolom, hogy nagyon fontosak a hangok, akár az is be tudja indítani a kreativitást. Mi most itt a Petőfi Rádióban a mai napon, hát a világ legidegesítőbb hangját keressük. Mielőtt itt bármit mutatnék, bármit bejátszanék nektek, mi jut eszetek be először erről, hogyha azt mondom, hogy legidegesítőbb hang?
1: Hú, nekem nem is az, hogy idegesítő, de hogy amúgytól úgy rendesen rosszul leszek, és kiráz a hideg, és ezt tapasztaltuk is most a webshop rendelések kapcsán, amikor a ragasztó szalagról elfogy a ragasztó, és a legvégén, amikor letéped, akkor már a papírt téped be. Tehát így kiráz a hideg, hogyha rá gondolom.
2: Nekem pedig a késélező. Tehát amikor van ez a gurigás késélező, és amikor azon elkezded a kést így élezni, akkor egyszerűen feláll a hátamon a szörf.
0: Nekem annyi jó ötlet merül fel, itt valaki már porszívót is mondott a mai napon, de pont azon gondolkodtam, nekem meg a köröm reszelő az, ami egy hasonló. Nem tudom, de én annyira nem tudom elviselni.
2: Akkor most nem kezdjük el reszelni itt a körmünket.
0: Ja, hát is ennek nincs itt a stúdióban ilyen eszköz. Na figyeljetek, most viszont elindítok három géppel, kisorsoltuk három hangot. Ezt kéne pontozni egytől ötig, hogy mennyire idegesít benneteket.
1: Az öt a legidegesítőbb.
0: Aha, igen. Na nézzük csak. Jó fűrész.
2: Yes.
1: Ez jó.
0: Jó?
1: Ez tetszik.
2: Erre elaludnék.
1: Ez engem nem idegesít.
0: Mert egy jó
1: lehet, hogy reggel 6-kor így az ágyam mellett nem szeretném hallani.
2: Jó country favágó.
1: De.
0: Amúgy illik is hozzá, igen. Jó, nézzük, mi a második. Aha, krétával írnak a táblán.
2: Na, ez nekem már...
1: Ez már egy fokkal rosszabb.
2: Karistolja, igen.
1: Igen, ez mondjuk olyan hányas legyen.
2: Hát én egy négyest mondanék.
1: Négyes. Erős négyest.
0: Na, nézzük az utolsót. Ó, eső.
1: Eső, hát ezt én nagyon szeretem. Ez nagyon megnyugtató, szerintem.
2: Igazából... Akkor nem is vesztes, hanem győztest hirdetnénk a legjobb ASMR.
1: Ez a legjobb, mert aludni is jó, felkelni is jó. Ez jó.
0: Nagyon szuper. Akkor ezzel is egy kicsit közelebb kerültünk hozzátok, hogyha valaki a szívetekhez közel akar kerülni, akkor fűrész.
1: Maradjunk az esőn.
2: De egyébként van olyan zenekar, ahol a láncfűrész az ugye külön hangszerként egyébként funkcionál, és tehát, hogy amikor a színpadon a kontrollba egy kis láncfűrészt meg visszakérnek, az nem rossz.
0: Csak nem elgondolkodtatok rajta egy következő koncerten, egy új hangszer.
2: Jövő héten egy láncfűrész beszerzünk.
1: Jó, jó, szuper ötlet.
0: Hol, mikor találkozhatunk veletek?
1: Hát jövő héten lesz ugye az első koncert, amit bemutatjuk a lemezt is, viszont ez az esemény már teltházas, úgyhogy nagyon szépen köszönjük innen is mindenkinek, aki már úgy döntött, hogy beszerzi a jegyét, mert egy nagyon, nagyon jó kis teltházas koncertnek nézünk elébe, de nagyon sokan írtak azóta, mióta ez teltházas lett, hogy szeretnének valahogy azért. Na, úgyhogy már szervezzük a következő nagy eseményt.
2: Jaj, de jó. És be is jelentjük majd a buli után pár nappal.
0: Szuper, akkor kövessünk benneteket mindenféle platformon, és hallgassuk az új albumot. Nagyon szépen köszi, hogy elhoztátok, és meghallgathatjuk az egyik dalt róla itt a Petőfi Rádióban. Csak megtalálom a tapsot.
1: Köszönjük szépen a meghívást.
0: Vigyázzatok magatokra, szép napot kívánunk, és akkor a Petőfin folytatjuk az Áfonya utca 7-tel. Szép.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod.
1: Petőfi Rádió. Állatos baladáktól tajtékzik a tenger. Szomorú éjszakák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres, te is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult.

0: élvezett, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottán tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek, légy.

0: ki a szárnyat, repülj el, rabmadár.
1: Rabmadár, a punani masszív dalát hallhattad a Petőfi Rádióban, minden magyar. Reméljük, hogy élvezted a dumálgatásunkat Korinának és Balázs Misinek. Nagyon köszi, hogy itt voltak és bemutatták nekünk ezt a dalt. Írd meg, hogy tetszett, 06 30 30 33 80, és a következő dal címét is írd meg. Ugyanis...
2: Most küld elsőként a dal előadóját és címét.
3: Nyeremény hétvége
2: a Petőfi Rádió.

0: 10 perc múlva már 4 óra, ez pedig tehát Kenész Kolossal a hétvégét, illetve a mozis játékkal csörgetjük a leggyorsabb SMS-ezőt. Halló, Kenész Kolos és a Petőfi Rádió.
1: Szia!
0: Hello, hogy hívnak?
1: Szia, Fanni vagyok.
0: Szia, Fanni! Hogy vagy?
1: Jól vagyok, köszönöm, most értem haza, és meghallottam, hogy telefonálhatok, vagy SMS küldtetek, és nagyon izgultam.
0: A legjobb pillanatban csatlakoztál hozzánk. Mit csináltok így hétvégén?
1: Almádiban sétáltam, de nagyon esik az eső, és nagyon hideg is lett.
0: Oda már megérkezett az eső ezek szerint akkor?
1: Igen.
0: Egy pillanat alatt?
1: Nem, már be volt borulva.
0: Már készült, jól van. De ettől függetlenül azért remélem, hogy nem ment el a kedved így a balatonozástól. Annyira.
1: Attól soha.
0: Jól van, akkor te is szerelmese vagy ott a térségnek ezek szerint.
1: Télen, nyáron az mindig jó.
0: És hát bele lehet szerelmesedni egy-két hangba is. Most itt a hétvégében a Petőfi Rádióban, nem tudom, hallottad-e, a világ legidegesítőbb hangját keressük. Neked mi jut eszedben először, hogyha azt mondom, hogy legidegesítőbb hang?
1: Hát talán a tányércsörgés, hogy ez a táblán, ha valaki végighúzza a körmét, ilyesmi.
0: Ez akkor szerintem ott van a top listán. Na figyelj, csak egy kicsit a számítógépre bízlak, sorsolok egy hangot, elindítom, mondd meg, hogy 1-től 5-ös skálán téged mennyire idegesít.
1: Jó, mert...
0: Aha, ha már a konyháról beszéltünk, a csámcsogás. Na, mit gondolsz róla? Na?
1: Hármas
0: idegesítő, jól van, de azért lenne idegesítőbb is.
1: Persze.
0: Na, térjünk csak rá a játékra, mi volt az óra slágere?
1: Szidani rendben lesz.
0: Azaz, nagyon rendben van a válasz, és a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Fanni, profi vagy, gratulálok, mehettek a moziba.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Jaj, de jó, azt mondja, a film címe Elfelejtett sziget, és párosra jegykit viszel majd el magaddal.
1: Hát ezt még ki kell találnom, hogy kérdemi meg a legjobban.
0: Akkor ez egy felhívás volt keringőre.
1: Igen.
0: Hát remélem, hogy az ismerősök hallották a rádióban, hogy akkor kinek kell küldeni most a messenger üziket.
1: Igen.
0: Vigyázz magadra, Fanni, köszi, hogy csörögtél, adáson kívül pedig mindent megdumálunk, leted le a telefon. Szia!
1: Köszönöm, szia!
0: Drága Petőfisek, ne tessék csüggedni, még van nálam egy páros, egy a következő órában jól ki is osztogatjuk. Addig is pedig pörgünk Royal és Ádámmal, az otthon itt van.

0: ez a Petőfi Rádió. Már is 4 óra, másodpercek kérdése mindez. Balogh Zoltán már készül a legfontosabb információkkal, mi pedig a slágerekkel. Szia Kolos, szeretnék üzenni Kis Árpádnak, rendőrnek, hogy hiányzik, hívjon, gondoljon rám, Tímea küldi. Remélem célba ér, meg Azaria, valamint Blanks dala is. Az infók után jön a Don't Be Afraid.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Éjszaka kiadós esőzés jöhet. Csak nem 20 milliárd forintos informatikai szerződések ügyében indult vizsgálat. Orvosszámlálást indít az orvosi kamara.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 3 autó ütközött a 10-es főúton Pilisjászfalu belterületi szakaszán a 30-as kilométernél. A félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: 6 feljelentést tett és csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepel. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Mindehez elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnök. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni, ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Vera Emese. Búcsúzott a Váca a női kézilabda Európa Ligától. A dunapartiak az idegenbeli 2 gólos vereség után hazai pályán is kikaptak 27-26-ra a francia Saint-Amand-tól a selejtező második fordulójában. A pole pozícióban rajtoló Max Verstappen, a Red Bull versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj sprint futamát. A négyszeres világbajnok holland pilóta mögött Lewis Hamilton a Ferrari brit versenyzője ért célba másodikként, míg harmadik csapattársa a monakói Charles Leclerc lett. Az összetettben éllovas Kimi Antonelli a negyedik helyen zárt. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. Az ágyúsok egymás után 8. bajnokiukat nyerték meg a Leeds ellen. Az 5-szörös aranylabdás Cristiano Ronaldo futballpályafutása 980. gólját is megszerezte. A portugál sztár szaudi klubcsapata az Al Nassr színeiben volt eredményes, az Al Diriyah ellen 3-0-ra megnyert bajnokin. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, északkeleten lehet még kisebb eső, záporeső, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható, jövő héten visszatér a napos száraz idő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hogyha dugóban állsz, ne liheg túl, nem éri meg, nem lesz jobb. Viszont a Petőfi Rádió tud idegnyugtató dolgokat is biztosítani számodra. Rendben lesz minden a hétvégén, 4 óra után 4 perccel is ezt tudjuk neked mondani. Azaria meg Blanks kezdi a sor, Don't Be Afraid, ez az első trackünk.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: Mi az úton? A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést. A Terész körúton a nyugati tér felé az Aradi utca után. A 4-es, 6-os villamos már a teljes vonalon közlekedik, viszont az autózásban számítani kell fennakadásra, és a 10-es főúton is vigyázz a 30-as kilométernél, ott három autó karambolozott.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
1: Minden magyar.

Zsófinak szerintem jó hangja van, az nem idegesít senkit. By Alex játszott most Lucával itt a Petőfin 16 óra 21 perckor. A világ legidegesítőbb hangjait keresünk továbbra is, és Norbi is beszállt mellénk. Hát igen, megjött! Kész a mosás! Hát ez is tudja idegesíteni az embert, de... Ebből készült egy remix is, hogyha velünk van, azt nem sok

0: Egy nagyon jó csapat, az Imago Mundi, tőlük pedig egy új, a Semmi sem ugyanaz itt a Petőfi Rádióban, és nálunk is mindig változatosak a dalok, és a játékok is. Moziba viszünk el ezen a hétvégén, Elfelejtett sziget. Ez az animációs film címe, amit te, hogyha elég gyors voltál, premier előtt nézhetsz meg a UIP Duna film jóvoltából. Sörgetjük is azt a Petőfi Rádió hallgatót, aki leggyorsabban írta le nekünk az óra slágerét, ezt is jól-jól megkérdezzük tőle, hogy mi volt az. Halló, ez a Petőfi Rádió, téged hogy hívnak?
1: Linának.
0: Szia Lina, hogy vagy?
1: Nagyon jól vagyok.
0: Mizu?
1: Meglepődtem a
0: hibáton. Ah, pedig játszottál.
1: Soha nem írtam még semmilyen ilyesmi SMS-t, úgyhogy ez volt az első.
0: És mi hozta meg most az ikletet?
1: Hát, hogy főzés közben titeket hallgattalak is, hogy próba szerencse, és ismertem a számot.
0: Na hát egyelőre a próba része az pipa, a szerencse pedig félig meddig, hiszen bekerültél a játékba, nagyon ügyes voltál. Mit csináltak így hétvégén?
1: Nincs program.
0: Nincs program, se baj, akkor csinálunk jövő hétre programot, jó? Viszont, hogyha figyeltél, akkor hallhattad, hogy a világ legidegesítőbb hangjait keresünk ezen a hétvégén itt a Petőfi Rádióban. Neked mi ugrik be először, hogyha ezt mondom?
1: Hú. Ha valaki beszél, és nagyon sípol az S betű, és az S. Az nagyon idegesít.
0: Rátapintottál az egyik érzékeny pontomra. Hát el tudom képzelni. Akkor mostantól, várjál meg, tudod, most megy ez a mém. Tamás, én nem tudok olyan S-betűt csinálni. Akkor az téged idegesít.
1: Igen.
0: Na, és hogy egytől ötös skálán, akkor nálad ez az ötös.
1: Igen.
0: No, és hogyha a gép sorsol neked egy hangot, amit közösen meghallgatunk, és azt értékeli, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy most mit dob elénk a gép. Aha, egy jó ajtónyikorgás. Na, ezt hányasra értékeled?
1: Hármas.
0: Ez egy erős hármas, jól van. No, viszont te csillagos ötöst kapsz tőlünk, hogyha elmondod, hogy mi volt az óra slágere.
1: Méringer Marcitól a Féltéglás.
0: Azaz, bulisztál rá?
1: Igen.
0: Helyes. Na és mi a Petőfi Rádió szlogenje?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Lina, amellett, hogy nagyon jó fej vagy, és gyors, ügyes is, gratulálok!
1: Köszönöm szépen,
0: úristen. Páros jegyet nyertél most élőadásban itt a Petőfin. Kit viszel el magaddal?
1: Páromat szerintem.
0: Jól van, kellemes időtöltés nektek. És ne tedd le a telefont, mindjárt megdumáljuk a részleteket, oksa?
1: Köszönöm.
0: A kövi dalt pedig neked küldöm, ugyanis következik Flóar és SP, valamint a Party Art, szóval főzés közben.

Lehet, hogy néha te is úgy vagy vele, hogy valaki szóljon már hozzád, és olyankor lehet, hogy elkezdesz beszélgetni, vagy kérdéseket feltenni a mesterséges intelligenciának. Ő pedig csak annyit mond, hogy... Egy rendszerhibának köszönhetően lalalázik az Alexa.

életben, főleg ha rádióról beszélünk, és hát ez volt a kiinduló alapunk. Tibor is beszállt a porszívó tímbe, illetve az üvöltő kutyaugatást emelte ki, Zsóka pedig a hangos zenére szavazott, és hogyha már zene, beszállt hozzánk Ákos is, akinek a legidegesítőbb dolog az életben a csend hangjai. Na de nem ez, hanem a következő. Ugye tudod, hogy miről van szó? Ajaj! Hát igen, egyes helyeken ez a Serial feldolgozás rengeteget megy, de ezek nem azok a helyek, és a Petőfi Rádión a legjobb helyen vagy. Tarts velünk és oszd meg gondolataid 06 30 30 33 80. A világ legidegesítőbb hangját keressük, a nap végén szeretnénk valamire azt mondani, hogy na, ez a legidegesítőbb, a Blaha Louisianát pedig szeretjük, hadd szóljon!

0: Boldog még ez volt a Hiperkorma felvétele, hát a Sound of Silence-es bejátszótól nem volt mindenki boldog. Közkolos ökörbe szorult a kezem a Sound of Silence-től, aztán valaki azt írja, hogy basszus, a te hangodnál idegesítőbb nincs. Hát, már is szebbé tetted a napot, köszi szépen, hogy te is elmondtad a véleményed. Mindent is lehet 0630303380. Rúzsa Magdi, egy Szakács Gergő egy szép ügy mellé állt, ez a kék a szívem.
1: Mikor befelé néz, akit kintről lát.
0: Folytatjuk a hírek után.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
2: A kemény hétköznapok után.
3: Vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna filmjó voltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
4: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Éjszaka kiadós esőzés jöhet. Jelentősen megemelték a környezetszennyezési bírságot. Újabb iskolai támadás volt Lengyelországban. A héten ez már a harmadik eset.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M5-ösön a főváros felé az M0-ás csomópont után a 19-es kilométer környezetében. Sávzárásra, torlódásra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte, ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácalmáson a Hankook központja mellett. Egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Rákai Filip visszautasította a vádakat és közölte, semmilyen állami vagy kormányzati belső információhoz nem jutott hozzá, üzleti döntéseit nyilvános adatok alapján hozta meg. Hozzátette, ha valóban eljárást indítanak ellene, hamis vád miatt büntető feljelentést tesz. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában, egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. A héten történt két korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Bero Emese. Döntetlennel kezdődött a labdarúgó OTP Bankliga 9. fordulója. A válogatott miatti kéthetes szünet után újraindult bajnokságban a Vasas, hazai pályán 1-1-es döntetlent játszottak is Várdával. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Form 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését, így a futamot ő kezdheti majd az élről. A sprint futamot is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakai Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik starthelye csapattársa a 7-szeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg. A pontversenyben éllovas Kimi Antonelli negyedik lett. Kettős vereséggel búcsúzott a Váci női kézilabda Európa Ligától. A dunapartiak az idegenbeli két gólos vereség után hazai pályán is kikaptak 27-26-ra a Szabó Edina által vezetett francia Saint-Amand-tól a selejtező második fordulójában. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Éjjel sok felé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, északkeleten lehet még kisebb eső, záporeső. Helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos száraz idő.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ez a Petőfi Rádió 4 perc előtt után, továbbra is keressük a világ legidegesítőbb hangját. Írd meg, hogy te mit gondolsz, 0630-30-30-380. Rúzsa Magdi és Szakács Gergő biztos nem tartozik ebbe a kategóriába, az üzenetről nem is szólva. Az autizmusról dalolnak a Kék a szívem című trackben.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: ez is felmerült már a nap folyamán többször, illetve a fogcsikorgatás. Aztán beszállt még mellénk egyébként Hanna Róza, aki a szipogást nem bírja elviselni. Ezen felül kaptunk SMS-t, hogy nekem a kakas kukorékolás este 9 után. Üdv Lulu Zalaegerszegről. Uha, érdekes kakasok élhetnek ott Zalaegerszegen. De beszállt hozzánk Bius is, akinek a következő csajszi a legidegesítőbb.
1: Na, menjél, tarod le!
0: Istenem, hát ez is a legidegesítőbb közé tartozik, illetve itt van velünk Dani is. Ő megnyugtatott, hogy nem vagyok egyedül a köröm reszelő hangjával. Te is szállj be 0630303380 vagy Petőfi Rádió Messenger, mondd el, hogy téged mi idegesít a legjobban a hangok közül. Betonhofit viszont nagyon bírjuk, hadd szóljon!

0: Lehet, hogy neked vannak olyan hangok, amelyek nem hiányoznak. A világ legidegesítőbb hangját keressük ebben az egészen kellemes pulóveres időben, legalábbis keleten azt tapasztalható 20 fokot mérünk Szeged környékén, míg nyugaton, például Szombathelyen 13-14 fok van. Ádám kollégámnak is mondtam, hogy hello, és megkérdeztem az imént, hogy ő mitől van ki, és a csoszogást emelte ki, de itt van velünk egyébként Zsombor is, aki a csámcsogást nem bírja sokakkal egyetemben elviselni. De ha már éppen eszünk, akkor lehet, hogy ez a hang sem esik jól. Ajaj, lehet, hogy akiknek céges e-mail címe van, most érzékeny pontra tapintottam. De jó kapni az e-maileket, nem? Aztán jött egy ilyen, szia, a legidegesítőbb hang, amikor sistereg a rádió, üdvév, ha de drága vagy. Hát akkor ezt nem próbáljuk ki. Vissza is jöttem. Van egy új indulunk, Bencinek képzeld el, a pánsíp az, ami teljesen kikészíti. Érdekes, de egyébként ez is szerintem megérthető, lehet, hogy te is meg tudod érteni. És hát itt van velünk Bea is, aki sokak nevében, szerintem sokak nevében a következőre szavazott.
1: Kiárusítás, most figyelj, mert itt a kiárusítás.
0: Hát az a baba.

0: Egy kis torok került a gombócunkba, ez volt az Anne Barbie felvétel a Petőfi Rádióban. Továbbra is a világ legidegesítőbb hangját keresjük, és zseniálisak vagytok. Sokaknak, például Kamillának is ez okoz traumát. Minden egyes reggel ez van. És hát ilyenek az almások, na de milyenek az androidosok? Csöppet sem idegesítő, nem is tudom miért írtátok. Folytatjuk további üzenetekkel, Milán a tépőzár hangjától van teljesen ki, aztán jött egy ilyen Ádámtól, szia, a legidegesítőbb hang a fogászati fúró hangja, jó a műsor, üdv Ádám. Hát el tudom hinni, fogászatra senki nem szeret járni, szerintem te is így vagy a drága Petőfi Rádió hallgató. Bea pedig egy kicsit másképp fogta meg egyébként a kérdést, a legidegesítőbb a folyamatos kifogásokat hallgatni. Ó, de jó gondolat! Bea, köszi szépen, hogy te is beszálltál a beszélgetésbe. Na és te, drága Petőfi Rádió hallgató, elmondanád? Vagy ne adj Isten, megmutatnád?
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Telefonszámunk 061-759-6060. A stúdióban
0: Kenész Kolos, meg most Szabi Kíz.

0: Istennek itt a Petőfi Rádióban. SMS számunk 06303030380. Gyorsan a hírek előtt néhány üzenet. A kislányom kutyájának ugatása hajnal 3-kor, mert unatkozik. Na, az nagyon idegesítő számomra. Aztán Kata is velünk van. Szia! A legidegesítőbb hang, amit nem tudok elviselni, az a horgász műsorokban az etetőanyag zacskójának zörgése. A hideg kiráz tőle. Na, ez igazán egyedi ötlet. Hogyha neked is van ilyen, 06303030380 vagy Petőfi Rádió Messenger. Az idő pedig, amint mondtam, telik, a halott pénz is nagyon jól tudja.
1: Az idő mindig győz, becsülj minden percet, az idő mindig győz.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: A kemény hétköznapok után
3: vár rád a jól megérdemelt nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
2: Szombaton és vasárnap a szokásosnál is jobban figyelj.
3: Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét, akkor nyereményed páros jegy a DreamWorks Elfelejtett Sziget című animációs filmjének premier előtti vetítésére a UIP Duna film jó voltából.
2: Szóval a hétvégén a lazsálásé a terep.
3: De azért legyél éber.
2: A magyar zene most szombaton és vasárnap
3: nyereményt ér.
2: Nyeremény hétvége a Petőfi Rádióban.
3: Minden magyar.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Éjszaka kiadós esőzés jöhet. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Heves viharok pusztítanak Dél-Olaszországban.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Új terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak, az utakon írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházás felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állagmegóvásáról és a baleset veszély elhárításáról. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést is tesznek. Lesújtó képet fest a fiatalok lelkiállapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. A vizsgált korosztály 41%-ának lelkiállapota fokozott figyelmet igényelhet, több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsúszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádók taroltak Szicília nyugati részén. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak.
2: Petőfi Rádió. Sport.
6: A mikrofonnál Berő Emese. Döntetlennel kezdődött a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulója. A válogatott miatti két hetes szünet után újraindult bajnokságban a Vasas hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Kisvárdával. A címvédő Arsenal hátrányból fordítva 2-1-re nyerte a vendég Leeds United ellen az angol labdarúgó bajnokságban. Az ágyúsok egymás után 8. bajnokiukat nyerték meg a Leeds ellen. Pontot veszített a női kézilabda bajnokok ligájában a Győr. A Rába partiak hazai pályán a címvédő francia Metz-el játszottak 34-34-et. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Forma 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprint futamot is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik start helyett csapattársa a hétszeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg. A pontversenyben éllovas Kimi Antonelli negyedik lett. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, északkeleten lehet még kisebb eső, záporeső. Helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható, jövő héten visszatér a napos száraz idő.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 5 perccel 6 után is veled vagyunk, ez a Petőfi Rádió, és a világ legidegesítőbb hangjait keressük. Kata is beszállt hozzánk, engem a kocsi duda, ha hosszan nyomják. Hát akkor ezt a hangeffektet újra kell gondolnunk. A hallott pénz pedig az idővel játszik. Érkezik is a trackjük. Maradj!
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Kenész Kolossal.
2: Ez a Petőfi Rádió.
7: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Rika van. Mindent történt egy hónapja, és ma már 27 Rika van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Köszöntsük be, hadd öltözzek fel ünneplőbe.
1: Szívből remélem, hogy mindenki túl van a fizetésnapon. A belga dalával most megünnepeltük, mindez 18 óra 22 perc van, és még mindig keressük a világ legidegesítőbb hangját ebben a szombatban. Október 10-én most gyakorlatilag úgy gondoltuk, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Mi volt a kiinduló alap? Lehet, hogy nem hallottad az elején. Képzeld el, Alexa teljesen megőrült. Ugye ez a mesterséges intelligencia által vezérelt asszisztens, ami például okos hangszorokba költözött, és néha a semmiből, de tényleg, out of blue, elkezd ilyeneket csinálni. Hajnal kettőkor mennyire tojnád össze magad, hogy valaki elkezd lalázni? Hát, nem irigylem a felhasználókat, viszont ezáltal te is elindítottad a fantáziádat, és megírtál egy csomó mindent, sokaknak a kréta a táblán, nagyon idegesítő tud lenni. Ezt írta nekünk Józsi is Besztercéről. Aztán Ági is beszállt mellénk, szia, engem a fog szívogatás, csoszogás, valamint a szipogás idegesít. Aztán itt van Barni is, aki pedig az autózás irányába vitte el a topikot. Ez még semmi. Készül a buli. Amikor nem kötöd be magad. Megjöttünk! Na igen, ezt sem hallgatnám nagyon szívesen sokáig, bár ebben az esetben értem, hogy miért idegesítő, hiszen nyilván a figyelmet szeretné felhívni, viszont megikletett ám ez a hang. Tegyünk alá egy alapot, figyelj! Jól van, abba hagytam!
2: Ez a legújabb magyar zene.

sorozat, a Hooligans. Na meg az Illúzió itt a Petőfin, 18 óra 34 perc van. Ha, nem indul a gép? Csak sikerült. Tessék vigyázni az utakon, főleg az M5-ösön, ott a főváros felé az M0-ás csomópont után a 19-es kilométer közelében baleset történt. Sávzárásra, torlódásra kell számítani, óvatosan arra felé, jó? Ha van info, jöhet SMS-ben 06 30 30 33 80, de erre a számra szuper jó sztorikat is írtok. Hungarocell vagy más néven Niketszel. Engem az idegesít, annak a hangja, amikor körömmel kapirgálják. Ezt kaptuk az imént, ugyanis a világ legidegesítőbb hangjait keressük, de Balú is beszállt mellénk vecsésről. Szia Kolos, engem azt csinál ki idegileg, amikor arra ébredek, hogy hangos bemondóval max hangerőn elkezdi küvölteni, hogy megérkezett a vas hulladék felvásárló, és öt kört megy, tessenek szólni vagy kézzel inteni. Üdv Balú! Ha Balú, nagyon jó, hogy beszóltál ide nekünk a műsorba, és elmondtad a sztorit, jöhetnek hasonló, keressük a világ legidegesítőbb hangjait, amik szólnak a BSV-srácok.

És hopp, kaptunk egy üzit, lehet, hogy ez a hang is idegesítő neked. Szia, nekünk a Kukinak írtó idegesítő hangja van, azonnal elkapcsoltuk, a te hangodat viszont imádjuk. Hajrá, Kolos, puszilunk, ez Kittitől jött. Ezek szerint akkor egyeseknél

0: Folytatjuk már is az Animation System után a legfontosabb információkkal. Balogh Zoltán közben itt a stúdió felé, aztán pedig Dániel Figergővel bulizunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től a Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Szuper ajánlatok a Coopban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
4: Ez a Petőfi Rádió.
7: Kiadós esőzés jöhet. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Újabb iskolai támadás volt Lengyelországban, a héten ez már a harmadik eset.
4: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Új terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
7: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában, egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. A héten történt két korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének.
4: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Bera Emese. Hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Ferencváros a DVSC-vel a labdarúgó OTP Bank Ligában. A Debrecen a 95. percben 11-esből egyenlített. A környitó meccsén Vasas Kisvárda 1-1. 19 óra 30 perctől a Paks az MTK-t fogadja. A Bayern München 2-2-es döntetlent játszott az Augsburg vendégeként a német labdarúgó bajnokságban. A Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlin hazai pályán 1-0-es győzelmet aratott az újonc Elversberg felett. A magyar válogatott középpályás kezdőként lépett pályára, majd a 92. percben lecserélték. A Győr saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszotta a címvédő francia Metz együttesével a női kézilabda bajnokok ligája csoport körében. Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője nyerte a Form 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprint futamot is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik starthelyet csapattársa a 7-szeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A következő órákban sokfelé számíthatunk, tartós esőzésre többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, északkeleten lehet még kisebb eső, záporeső. Helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos száraz idő.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Az biztos, hogy a mai délutánban nagyon sok idegesítő hangot sikerült közösen találnunk, és ezért jár neked a pacsi, hogyha benned van még valami, amit nem mondtál el, hát persze, hogy itt a lehetőség, a következő 60 perc még a miénk. Dániel Figergővel közösen a Mamma Mia-ra bulizunk. Tarts velünk!
1: Itt egy újabb óra. Kizáról

Hazugság tőlem a vadvirág a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

csapat, amely ma délután megszelidítette a Petőfi Rádió stúdióját. Corinna és Utazó! És a tegnap megjelent album címadó dala, a Vadvirág szólt itt a Petőfi Rádióban. Kövess minket Facebookon, ott már kint van a közös fényképünk, amelyre szívesen fogadjuk a szívecskéket. Meg persze, az esőt is szívesen fogadtuk, az ország nagy részén egyébként most ez az éjszaka kifejezetten csapadékos lesz, szóval lehet gyűjteni végre a csapadékot, a főváros is elkapta már az eső. Szóval, hogyha például kutyát sétáltatni mész, akkor egyrészt a kutyafürdetésre, másrészt útközben hát az esernyő tartásra tudnám esetleg így felhívni a figyelmedet. Közben pedig nem sokára megnézzük, hogy holnap mire lehet számítani, illetve azt is meglessük majd, hogy milyen szuper műsorok lesznek még a következő órákban itt a Petőfi. Most viszont Szakács Gergő!

gyere csak közelebb, egyre csak közelebb. A Closer szólt nem mástól, mint a Carbon Fuse-tól itt a Petőfi Rádióban. SMS számunk 06 30 30 33 80, az utakon pedig óvatosan, a 6-os úton Pécsett a Zsolnai Vilmos utcában két személyautó ütközött össze, a kétszer kétsávos útszakaszon Pécsvárat felé mindkét sávot elfoglalják a sérült járművek. Remélem, hogy te nem sérülsz az esőtől, és nem vagy cukorból. Az előrejelzések azt mondják, hogy vasárnap eleinte borongós lesz majd az idő, aztán délutántól a csapadékzóna kelet felé szépen eltávozik, és többfelé felszakadozik majd a felhőzet, sőt, ki is süt majd a nap. 11 és 22 fok között mérhetjük majd a legmelegebb értékeket. Nyugaton lesz majd egyébként melegebb, a tartósan felhős keleti tájakon pedig hűvösebb. Na, mizum, ez már

0: Köszönet neked, hogy továbbra is a Petőfi Rádiót választott. Szép estét, itt vagyunk közösen a szombatban, Kenész Kolos pedig a fedélzeten, és nagyon örülök neki, hogy összegyűjtöttök közösen a világ legidegesítőbb hangjai. Szerintem a csámcsogás vezeti a sor, de azért a táblán való körömhúzás, vagy éppen a kréta csikorgása is a top-topba sorolható. A kedvencünk viszont nyilván az Alza reklám volt egyértelműen. Szerintem sokan most keresztet vetettek, hogy vége a műsornak. Az viszont biztos, hogy folytatjuk rengeteg királydallal, hangolunk téged a szombat esti partira, ebben Megyesi Gábor a segítséget, 20 órától vele lehet rádiózni, aztán 23 órától Akusztik Fekete Lacival benne a Pluto Fusionben, aztán holnap 3-tól pedig ismét megtöltjük a stúdiót élettel és vendégekkel. Képzeld el, egy feltörekvő fiatal srác, Tobi az, aki érkezik, ha még nem hallottál róla, mindenképp érdemes velünk tartani. Addig pedig Filó és a Szalmaszál.
1: Ciao, sziasztok, Filó vagyok, és ez a legújabb dalom a

0: Radnicski Gigivel köszönöm meg az utóbbi órák figyelmét, remélem, hogy te ilyen vagy, mégpedig Petőfista. Kívánok Megyesi Gáborral nagyon jó mulatást a folytatásra. Holnap pedig folytatjuk ugyanígy 14 órától. Várnak akkor is, szép hétvégét, ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál a Magyar Jazz Rádiójában. A jazz két ikonja, a 100 éve született Miles Davis és John Coltrane zenei örökségét idézte meg augusztusban Salföldön a Magyar Jazz Rádiója. A háromnapos fesztiválon fellépett a Modernát Orchestra, a Coltrane Legacy, valamint az Olá Kálmán Andy Middleton Quartet. Harmadik Szakcsi Rádió Jazz Fesztivál október 16-án, 17-én és 18-án este 8 órától felvételről a Szakcsi Rádióban.
4: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás Meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás Meseóra.
1: A Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobnál fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termékvásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
1: Ez a Petőfi Rádió.
7: Kiadós esőzés jöhet a következő órákban. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést a pápa.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Új terelést építettek ki az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között. A 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházás felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állagmegóvásáról és a balesetveszély elhárításáról. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést is tesznek. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte a méreginjekciós kivégzését Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták. Most visszaszállították abba a börtönbe, ahol 30 éve tartják fogva. A nő két adag méreginjekciót kapott, de életben maradt. Ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetés 14. Leó pápa a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A Katolikus Egyház főközösségi oldalán hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható az igazságszolgáltatás. Szerintem ma már olyan hatékony fogvatartás működik, amely képes megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztaná a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől.
1: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Bera Emese. A 95. percben 11-esből szerzett góllal egyenlítette a Debrecen a Ferencváros otthonában a labdarúgó OTP Bankligában. A debreceni büntetőt Dzsuzsák Balázs értékesítette. A 9. forduló nyitó meccsén Vasas Kisvárda 1-1. Tovább őrzi veretlenségét a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A zöld-fehérek ezúttal a francia Brest otthonában nyertek 33-28-ra. A Győr ugyanakkor saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszott a címvédő francia Metz együttesével. Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte a Form 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprintfutamat is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik start helyett csapattársa a hétszeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot. Észak-keleten lehet még kisebb eső, záporeső. Helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos száraz idő.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Az elmúlt közel 30 év nagy kedvenceinek találkozási pontja ez itt most a Petőfin. Indítjuk a szombat esténket. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A következő percekben jön majd például a Girlhood újdonsága. Itt lesz a Back to Black is, de ezek előtt még a Solvay érkezik. Itt a Kalandor.
1: Itt egy újabb óra. Kizáról.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Vadonatúj lemezzel állt a közönség elé a Grabowski, de ezzel együtt egy időre el is búcsúznak. Na, nem azért, mert bármi gond lenne, sőt, épp ellenkezőleg. A zenekar két tagja, Guszt és Szilárd, egymás után mindössze egy hónap különbséggel apukák lesznek most ősszel. Szóval a nagyszabású lemezbemutató koncert után most egy csendesebb, családra fókuszálósabb időszak következik a bandának. Addig hagytak itt nekünk mit hallgatni. Íme a lemez címadótala, a Valamire való, a Grabowskitól itt a Petőfin, Gusztinak és Szilárdnak pedig hatalmas gratuláció.
1: Sziasztok, én Hadik Ákos vagyok a Grabowski zenekarból, és most következik a Valamire való című új dalunk itt a Petőfi Rádion.
2: Valamire való vagyok neked, ringatnak az ördények.
3: Ez a legújabb magyar zene.

verziója után a Kovalszky meg a Vega csapatával megyünk tovább a szombat esténkben itt a Petőfin, ahol minden magyar. Egyébként hozzáteszem, hogy a srácok új zenéken dolgoznak. Véget ért a kis pihenés a nyári fesztivál szezon után, és egyből stúdióba is vonultak az urak. Azért a munkálatok közepette természetesen tudnak időt szakítani az őszi koncertekre. Ma Siófokon 24-én Békés Csabán zenélnek, de már több novemberi és egy decemberi dátumot is találni Kováék Facebook oldalán. Nézd meg, ha megnéznéd őket élőben. Jön a Kovalszky meg a Vega, és az Egy világon át a Petőfin.

0: Pörögnek a hazai kedvencek az elmúlt bő három évtizedből itt a Petőfin, ahol minden magyar. Megyünk tovább a szombat esténkben. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok. A friss hírek után találkozhatsz majd Kis Kevin és Marics Peti újdonságával, de a sort a Punani Masszív indítja Pap Szabival. Itt lesz a Partizán.
1: Én egyedül is lazán vagyok, az ám felülem lehet üres a zsebem, gatyám, hazám.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás meseóra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás meseóra.
2: A Petőfi Rádióban.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
5: Ez a Petőfi Rádió.
7: Kiadós esőzés jöhet a következő órákban. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Tigris ölt meg egy látogatót egy angliai állatkertben.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Portáltábla beemelését végzik éjszaka az M1-es Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében. A 17-es és a 16-os kilométer között csak az átterelt belső sáv járható. Még az M0-ás csomópontja előtt vissza lehet térni az eredeti pályaszakaszra. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
7: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Csak nem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből két hónap alatt a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Tigris támadásban halt meg egy férfi Anglia egyik vadasparkjában. A látogató a Dél-Yorkshire-i megyei állatkertben bement a tigriseknek elkerített részre, ahol az egyik vad halálosan megsebesítette. Az eset után a rendőrség kiürítette az állatkertet, ami a hétvége hátralévő részében már nem is nyit ki. Úgy tudni, a tigris továbbra is társai között az elzárt rész legkifutóján van.
5: Petőfi Rádió. Sport.
8: A mikrofonnál Bera Emese. A 95. percben 11-esből szerzett góllal egyenlítette a Debrecen a Ferencváros otthonában a labdarúgó OTP Bankligában. A debreceni büntetőt Dzsuzsák Balázs értékesítette. A 9. forduló nyitó meccsén Vasas Kisvárda 1-1. Tovább őrzi veretlenségét a Ferencváros a női kézilabda bajnokok ligájában. A zöld-fehérek ezúttal a francia Brest otthonában nyertek 33-28-ra. A Győr ugyanakkor saját közönsége előtt 34-34-es döntetlent játszott a címvédő francia Metz együttesével. Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte a Form 1-es szingapúri nagydíj időmérő edzését. A sprintfutamat is megnyerő négyszeres világbajnok mellől a monakói Charles Leclerc rajtolhat majd a Ferrarival, míg a harmadik starthelyet csapattársa a hétszeres VB első brit Lewis Hamilton szerezte meg.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat, a csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, északkeleten lehet még kisebb eső, záporeső, hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható, jövő héten visszatér a napos száraz idő.
4: A hírek után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nagy kedvencek és újdonságok váltják egymást szombat este is itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok a Noxal, és a konyhával is találkozhatsz mindjárt, de a legújabb Arthur Rambó dalt is hallhatod. Most viszont a Punani Masszif érkezik Pap Szabival. Ez a Partizán.
2: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: Akarom veled ezt még.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Fonogram díjra jelölt debütalbum és az utcasarki fény után megérkezett az Arthur Rambo vadonatúj lemezének legfrissebb előfutára. A Bokáig egy kapcsolatválságát meséli el, és egészen különleges helyet foglal el az urak szívében, mert hogy ez az első olyan zenéjük, aminek hangszerelését és teljes zenei világát mind a heten közösen rakták össze. A szöveg még 2024-ben született egy Veselényi utcai házi buliban, a végleges formában pedig Balási Ádi demója adta meg. Ahogy ők fogalmaztak, mindenki belerakott egy kis vegyszert, és megalkották a legjobb mérget. A kis nagy lemez bemutatójukkal egyébként koncerteznek pár héten belül, november 12-én Szegeden, decemberben pedig ott lesznek Pécsett, Sopronban, Debrecenben és Budapesten is. Jön az Arthur Rambo újdonság, ez a Bokáig, a Petőfi.
2: Ez a legújabb magyar zene.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat esténket egy új arccal és friss lendülettel folytatjuk. Angliában, Herefordban született, de már itthon nőtt fel Glazard Oliver, akinek zenei tehetségét az Oviban kiszúrták. A fiatal énekes dalszerző a Megasztár válogatóján robbant be a köztudatba, ahova saját Analóg Fotó című zenéjével ment be, és egyből levette a lábáról a zsűrit. A zene körüli őrület azóta csak fokozódott, elkészült a hivatalos klip is T-Danny közreműködésével, ami már másfél milliós nézettséggel büszkélkedhet a legnagyobb videó megosztón. Itt a dal, az Analóg Fotó, a Petőfi.
1: Sziasztok, Glazard vagyok, és ez a T-Dannyvel a közös dalom, az Analóg Fotó, a Petőfi Rádióban.

Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na, jött egy újabb kör az elmúlt három évtized nagy hazai kedvenceivel. Tarts velem a folytatásban is itt a Petőfin. Mindjárt hozom például

0: Paulinát, a Balkán VIP-t, vagy éppen Kálai Sanders Andrást. A Running szól tőle.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Jáger Bandi, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Itt vannak a Glamour napok. 402 kupon, akár 50% kedvezmény a kuponfüzet vagy az app segítségével. Már október 12-től. Részletek glamournapok.hu.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Balogh Zoltán.
4: Ez a Petőfi Rádió.
6: Kiadós esőzés jöhet a következő órákban. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Újabb iskolai támadás volt Lengyelországban. A héten ez már a harmadik eset.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Portáltábla beemelését végzik éjszaka az M1-es Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségébe. A 17-es és a 16-os kilométer között csak az átterelt belső sáv járható. Még az M0-ás csomópontja előtt vissza lehet térni az eredeti pályaszakaszra. Ha bármi rendkívül itt látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyon részre pedig 1,5% lesz. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. 6 feljelentést tett és csak nem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyon ügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában, egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatal sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. A héten történt 2 korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, északkeleten lehet még kisebb eső, záporeső, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos száraz idő.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A szombat este újabb fejezetét nyitjuk meg az elmúlt 3 évtized nagy hazai kedvenceivel, koncertajánlókkal és veled. Jó, hogy itt vagy. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, ígértem Paulinát, na mindjárt jön az újdonsággal Ragadat, de előbb még itt van Kálai Sanders András a Running-nal.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar új időszámítás indult az egyik legizgalmasabb hazai csapat életében. Teljesen új szintre lépett a Méringer. Tudatosan háttérbe szorították a klasszikus önpusztító rock and roll életérzést, hogy megtalálják a saját érett hangjukat. Az eredmény? Hát egy rendkívül igényes, nyugatias popzenei világ, ami igazi friss levegő a hazai piacon. És egyébként a számok sem hazudnak. A Presser Gáborral való közös munka és a Szabadság szerelem című második nagylemes sikere után a Budapest Parkos koncert is nagyon jól sikerült. A lendület továbbra is tart. Január végéig az összes Méringer bulira minden jegy elkelt, szóval aki elcsípné őket élőben, annak nagyon gyorsnak kell lennie. Itt van most a Méringer és a Féltéglák, a Petőfi.
1: Sziasztok, Méringer Marci vagyok, ez itt az

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az AD Stúdió örökzöldje, a nyári eső után egy újdonsággal megyünk tovább a szombat esténkben Szaja Noétól, aki azt a gondolatot boncolgatja, hogy mi rejtőzik egy-egy szempár vagy éppen zárt ajtó mögött. A Mit látsz idegen című zenének klipje egy pizzafutár mindennapjaiba enged betekintést, aki munkája során rengeteg idegennel találkozik, és ahogy ez lenni szokott, szinte mindenkit elsőre félre ismer. A rendező Bacskai Miki ötlete még tavaly nyáron egy péntek esti pizzázás közben született meg, ami egyébként tökéletesen rimelt Szaja Noé saját gondolataira. Az énekesnő az idén tavasszal megjelent Driftwood című albumán hozta ki a dalt, amit a metrózáshoz kötődő élményei ihlettek, mert hogy amikor a mozgó lépcsőn utazva egy-egy pillanatra találkozik a tekintetünk a szembejövőkével, akarva akaratlanul is elgondolkodunk azon, vajon mi lapul a felszín alatt. Vajon mi mennyire vagyunk nyitott könyvek mások számára, és mennyit árul el rólunk az első benyomás. Itt van Szaja Noé és a Mit látsz idegen, a Petőfi.
1: Sziasztok, Szaja Noé vagyok, és ez itt az új dalom, a Petőfi

0: évtized magyar dalait szeretted a legjobban. Egy kis ízelítő a 80-as évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szombat este még nem ért véget, csak én búcsúzom, viszont átadom a terepet Fekete Laci kollégámnak, mert jön az akusztik. Szia Laci, mire lehet számítani a következő egy órában?
1: Hello, Megyó, és köszöntöm a hallgatókat is. Szép estét mindenkinek. Hát indul így van a Petőfi legendás koncertműsora, az akusztik, amiben ezúttal a Pluto Fusion Band fog nekünk zenélni egy órán keresztül, úgyhogy szerintem mindenki füleljen, természetesen megéri velünk maradni.
0: Köszi Laci, szép estét és jó rádiózást még itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
3: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: A műsorajánló után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok, és most indul az akusztik, aminek koncertszínpadán ezen az estén a Pluto Fusion Band zenél nekünk 60 percen át. Most is csak a fülbe mászó dalamoké a főszerep itt a Petőfin, úgyhogy tarts velünk ma este is.
2: Itt egy újabb óra.

Köszönjük szépen. Ez volt a saját számom, a Ganges, és a következő dalunk pedig a Lenny White, egy nagyon kedves számomra nagy hős, amerikai legenda, jazzdobos. Az ő dalát játsszuk, a Wolf Band. Ez egy nagyon szívemnek egy nagyon kedves dal, mert az egyik kedvenc hősöm, Viktor Béli játszotta sokszor. Egyébként itt ezen a helyen is játszották. Fogadjátok sok szeretettel!

0: Petőfi Rádió Akusztik, a színpadon a Pluto Fusion Band.
1: A következő dalunk a Pain. Erről a dalról annyit kell tudni, hogy amikor felvettem az első társlemezemet, nagyon kedves, szívemnek kedves emberrel csináltunk egy lemezt, adtunk egy közös lemezt, Egri János, ő volt az én tanárom, én voltam az ő tanítványa, és az Egri Pluto Dialóg nevezetű lemezzel van rajta ez a szerzeményem, és hát nagyon kedves a szívemnek, mert egy olyan periódusomban írtam ezt a dalt, amikor nagyon sokat gyakoroltam, és hát ugye, amikor az ember megméretetik, akár saját magát megméretteti, akkor ugye az nagyon meg tudja viselni a lelket, nagyon meg tudja viselni az elmét, és a fizikálisan is leterhelődik az ember, mikor egy nagy próbatétel előtt áll, vagy saját magátnak kihelyez egy célt, és miközben küzd és harcol érte. És hát amikor megírtam ezt a dalt, akkor pont erre a lemezre készültem, és még akkor nem volt meg a címe. És amikor feljátszottuk, meg volt a téma, megcsináltunk mindent, eljött az idő, mikor azt mondták, hogy hát nem sokára megy a nyomdába, mi a dalnak a neve? És akkor volt az, hogy Pain, akkor jutott az eszembe. Fogadjátok sok szeretettel!

0: Petőfi Rádió Akusztik, ebben az órában a színpadon, a Pluto Fusion Band.
1: Köszönjük szépen, ez volt a kínzó vágya, és a következő dal, szerintem mindannyian így vagyunk ezzel, egy olyan dal lesz, amit nagyon szerintem itthon mindenki szeret. Ez egy magyar dal, és mindannyiunk kedvenc énekesnője volt. Ő volt az, aki énekelte. Számomra én belem ő ismertette meg ezt a dalt. Én Cserháti Zsuzsától ismertem meg ezt a dalt. A Mindig az a perc, a legszebb perc. Fogadjátok szeretettel.

0: Ez az akusztik itt a Petőfi Rádióban, amiben most a Pluto Fusion Band zenél.
1: Szakcsillagatos Robert zongora. Novák Éva. És akkor már bemutatnám a zenekar többi tagját. Mohai Szilárd gitár. És Nagy Robert dob. És a következő dalunk most újra egy saját szám lesz. A neve Titkos a jövő.

Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük az akusztiknak, hogy lehetőséget kaptunk. Köszönjük ennek a csodálatos helyszínnek, a srácoknak, a hangosítóknak, operatőröknek, köszönjük a munkátokat. És én köszönöm mindenkinek, aki eljött. Köszönöm a csodálatos zenész kollégáknak. Kedves barátom, Novák Évi, ének. Köszönöm. Mohai Szilárd gitár. Csodálatos, példaképpen barátom, testvérem. Szakcsi Lakatos Robert zongora keyboard. És nem utolsó sorban az én kedvenc dobosom, unokaöcsém, kire nagyon büszke vagyok. Nagyon szeretem őt, és nagyon csodálom. Nagy Robi, top! Köszönjük, hogy itt lehettünk. Vigyázzatok magatokra, és minden jót kívánok nektek. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, az elmúlt egy órában az akusztikot hallgattad, amiben a Pluto Fusion-ben zenélt nekünk. A jövő héten ismét lesz majd akusztik, viszont most búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Bence, Szakcsi, Dezzóra
1: a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.
2: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Baksasós Attilával és Szűcs Krisztiánnal beszélgetek a Rühös Foxy új Fox Humana című lemezéről. Tarts velünk ma este is!
1: Itt egy újabb óra

0: akarok tenni.
1: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal Baksasós Attilával, valamint Szűcs Krisztiánnal beszélgetek a Rühös Foxy új Fox Humana című lemezéről. Hát uraim!
2: Szevasz!
3: Sziasztok!
4: Hello, bello!
1: Őszinte leszek.
2: Ezt tanultam olaszba.
1: Hogy hello, bello.
2: Persze.
1: Vagy bello, hello.
5: Én ezt mindig azt gondoltam, a franciák
2: ciao, bella.
5: Ez a ciao bella, az nem egy angol kifejezés?
2: Portugál, mindegy.
5: Nekem gyanús az egész, Ázsiában vagyok.
1: Ez egy remek beszélgetés lesz. Elmondanám, uraim, hogy ez a zenei anyag ismét hiánypótló lett, és tegyük hozzá, hogy egyben a negyedik nagy lemezetek. Szeptember 1-én jelent meg, és szeptember 4-én volt a Marcibányi téren a lemez bemutató. Hát, hogy fogadták ezt a rajongók?
5: Én a nagy lemez kifejezéshez rögtön szeretnék egy minimális korrekciót hozzátenni, ez egy nagyon nagy lemez.
2: Igen.
1: Köszönöm szépen.
2: Nézd. Ez ilyen sima jelzőkkel, amiket szoktunk használni a hétköznapok során, nem tudnám leírni. Gyakorlatilag mindenki, aki pszichológushoz járt azelőtt, mondjuk tudom, hogy volt 300 ember, abból 180-an azóta nem járnak.
5: Igen, mert egy olyan történésnek voltunk, és egy eseménynek, tulajdonképpen egy kollektív eseménynek voltunk részesei, amikor
2: mi is csak néztünk.
5: Igen, magunk rádöbbentünk arra, hogy munkanélkülivé tettük a magyar pszichológusokat és a traumakezelőket. A pszichiáterek konganak ürességtől most a folyosók, és az addiktológiákon szinte senki nem jelenik meg, mert úgy tűnik, hogy ez a lemez, ez mindenre választ ad azoknak, igen, akiknek erre szükségük van.
2: Sőt, azoknak is választ ad, akik még nem kérdeztek semmit. Tehát a Fox Humana az maga a tiszta emberi tudat. Erre most jöttünk rá így utólag.
5: Nekem három szó
2: József
5: jutott
2: Attila
5: eszembe.
2: Is úgy volt vele, hogy amikor megírta az Eszmélet című verset, nem tudta, hogy mit ír le. Aztán észrevettem.
5: Igen, nekem három szó jutott eszembe a lemez bemutató közben. Az egyik a telefon volt, a másik a Viber, a harmadik az SMS.
2: Pedig a vonalzó.
5: Ja, nekem az SMS, neked tudom, hogy neked a vonalzó volt,
2: de nekem
5: az SMS.
2: Három szó jutott eszembe a vonalzó, csak az egyik kék volt.
1: Jézusom, én szerintem elengedtem a beszélgetést.
2: Nem. Az a lényeg, hogy lefordítva emberi nyelv, mugli nyelvre, nagyon jó volt. A lemezbemutató óriási élmény volt, azok a dalok, amiket még két nappal ezelőtt mi se tudtunk volna nemhogy emlékezni, de még eljátszani se tudtunk volna, azok fantasztikusan működtek szinte mint egy maguktól, és őrület.
5: Talán az volt izgalmas most az egészben, hogy a Fishing on Orphűn volt először.
2: Ja igen, Big Band felállás,
5: Big Band special felállásban játszottunk, és csatlakozott hozzánk Takály Zoltán japán.
2: Arias Okinawa Fox.
5: Tamagocsi
2: Fox, illetve Horváth Barnabás, Björn Fox.
5: Fox. Abba egyetértünk, hogy Björn Fox.
2: Igen.
5: Mert az ránézel, és tudod.
2: Igen. Hát már ránézel, és pontosan olyan, mint Björn Fox, ahogy ezt elképzeled. Egyébként Björn Foxra azt kell tudni, hogy amellett, hogy a Baab zenekarnak az oszlopos gitáros vokalistája, amellett az Abba-ba is játszik.
1: Az Abba.
2: A Baab-ba és az Abba-ba. Tehát nyilván ezért lett Björn Fox, ezért is, meg hát
5: meg a Derik miatt.
2: Meg a Derik véget. Igen? Mindegy, nem tudom, illetve természetesen Kaiser Fox, Sam Fox, Skystep Fox, illetve jó magam FF ostja.
5: Fox
2: ostja. Ennek most én kaptam egy ilyen nemesi utónevet, és egy ideje. És hát nem mit mondjunk. Nem tudom.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt természetesen zenélünk itt a

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal Baksasós Attilával és Szűcs Krisztiánnal beszélgetek a Rühös Foxy új Fox Humana című lemezéről.
1: Arra lettünk figyelmesek, hogy a koncert után egy fél órában, amikor már kizavarták az embereket a területről, akkor az utcából mindenhonnan hallottuk, hogy így van a Füstöl a Pacsirta című dal, ami talán a legmélyebb, vagy az egyik legmélyebb dal.
0: Nekem az egyik kedvencem a József című klasszikus.
1: Ja, igen.
0: Igen.
1: Köszönjük. Hát az Kaiser Fox mennybe menete legyen.
2: De az véletlenül lett József egyébként, csak azért lett József, mert Kaiser Foxnak a keresztneve az, de tök véletlen, hogy ez József lett.
1: Volt, a keresztneve volt, mert már nem az a keresztneve. Az de igazából, hogy miért vagy ilyen közönség, József miért vagy ilyen közönséges ez a...
2: Ott elrontottuk a címét.
1: Igen.
2: És jöttek az emberek, egy kicsit olyan volt, mint ezek a vírusfilmek, amikor ilyen horrorfilm, és így elindul mindenki feléd, és próbál téged megenni, vagy akár mondjuk Michael Jacksonnak a Thriller klip, ami szerintem a világegyetem legjobb klipje, amit valaha készítettek, és éreztük magunkat.
1: Nem a Rühös Foxynak a 555.
2: Ha nem szóltál volna közben, pont ide akartam kiugrani. De hogy jöttek az emberek felénk, és volt egy olyan dinamikája ennek a közeledésnek, mint hogyha egyszerre lettünk volna az Olimposzon, a Zeus székében a csimboraszok.
1: És az Eiffel-torony 6. szinti büféjében.
2: Igen.
1: És tehát, hogy az a lényeg, mivel nem hagytad, hogy befejezem a mondatot, az semmi baj.
2: Nem, nyugodtan beszélj, csak de ha még egyszer közben szólsz, itt sajnos félbe kell szakítanunk.
1: Igen. Tehát mindenhonnan ordították,
2: a hetedik lemez felvételei.
1: Füstöl a Pacsirta, 50 méterre előre, a hátam mögött, jobbra, föntről, mindenhonnan. Tehát a Füstöl a Pacsirta az valószínűleg az nagyon beletalált valami a morfogenetikus mezőnek valami gócpontjába, azt gondolom. Sokan félreértik egyébként, ezt már szeretnék itt egy kicsit szabadkozni, mert a Füstöl a Pacsirta, esetleg az állatvédők félreérthetik, hogy mi pacsirtákat gyújtunk fel szabadidőnkben, de nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy amikor felvettük a lemezt, elnézést, akkor nem volt nálunk erősítő. Uh-huh. Kellett volna a basszusgitárhoz egy erősítő. Úgyhogy Kaiser Fox, akinek a rezidenciáján történt ez az esemény, előhozott a pincéből 6-8 ilyen 50-es évekbeli tranzisztoros rádiót, uh-huh. És az egyik egy pacsirta volt, és az volt az egyetlen, ami megszólalt, úgyhogy azon játszott a Sam Fox a basszus témát, de hát nem bírt a szegény, úgyhogy felgyulladt egy kicsit.
0: Ja, és
2: nem Sam Fox gyulladt fel.
1: Igen.
0: Hanem a pacsirta rádió
1: felgyulladt egy kicsit.
2: A pince, amiből hoztuk fel a pacsirtát, és onnan az elektromos
1: áram. Nem értem, én ezt nem értem. Mindegy, szóval a rádió füstölt.
2: Egy ilyen exorbitális...
1: De nem a Petőfi rádió, hanem a pacsirta.
2: Így.
0: Úristen, gyerekek! Hogyan születik meg egy dal? Amikor összejött ez a például a Józsi vagy a pacsirtás téma, ez a dalszöveg...
2: József.
0: Hogyan áll össze egy dalszöveg? Engem nagyon érdekelne, hogy csak így bedobtok dolgokat.
2: Ez dalonként változik szerintem, és lemezenként is változik, és alkotói folyamatonként változik, de talán ami...
1: Borzasztóan lerövidítjük az alkotói folyamatot, igen, és így sokkal intenzívebb tud lenni.
2: Ja, most kiléptem.
1: Igen.
2: Már ki is léptem.
1: Vannak olyan pillanatok egyébként, amikor mindenki ki van lépve a zenekarból, és olyankor nincs tagja a zenekarnak, és ezt egyébként csak úgy súgok mindenkinek, hogy ilyenkor lehetne belépni a Rühös Foxyba. És utána mi már nem tudnánk visszalépni.
2: Engem egyszer fölhívott egy nagyon menő magyar zenekarnak egyébként az egyik zenésze, és halálkomolyan megkérdezte, mert hallotta valamelyik interjúban, hogy kiléptünk, hogy esetleg szükség van-e egy új emberre. Akkor most
1: ez ki volt?
2: Hát ezt nem merem itt
1: elmondani. Ez nem olyan veszélyes.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin. Engedd meg nekem!

0: Petőfi Rádió minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Vándorbotot hallgatod, amiben ezúttal Baksasós Attillával és Szűcs Krisztiánnal beszélgetek a Rühös Foxy új Fox Humana című lemezéről.
1: Én annyira elmennék egy próbátokra egyébként.
2: Olyan nem nagyon
3: nem
2: van.
3: Nagyon van.
1: Nem nagyon.
2: Egyébként most jót mondtál, mert tehát szerintem az elmúlt 3 hónapban annyit próbáltunk, mint az előző 10 évben.
3: Tényleg, azt volt
2: jelenti,
3: hogy
2: háromszor.
3: Volt
2: vagy
3: egy dupla próba is.
2: Igen.
3: Tehát teljesen új fogalomrendszerbe próbáljuk most már meg magunkat így megtalálni, és azt látjuk, hogy olyan nagy az érdeklődés a zenekar iránt, hogy egy picit most már így el kell hesegetnünk magunkról ezeket a felkéréseket. Tehát egyszerűen a...
2: Igen.
3: Nem, az O2 aréna, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy Londonban
1: megy ez az O2 aréna,
3: az eredetileg egyébként O aréna volt. Tehát csak
2: a Rühös Foxy miatt volt.
3: Volt O aréna, és de nem most komolyan, és úgy ez eredetileg csak egy O betű volt, és mivel mi voltunk az elsők, akik egy dupla koncertet csináltunk ott, a Rühös Foxyval az O-ban, ezért lett O2.
2: Sőt, eredetileg úgy lett volna, hogy Rühös, hogy Fo-kettőksi. Eredetileg úgy volt.
1: Szerintem jöjjön a reklám. Jöjjön a reklám.
2: Meneküljünk a reklámba.
1: Jézusom. Na hát, én úgy érzem, hogy eléggé fókuszban van most ez a Rühös Foxy projekt az életetekben. Azért avassatok már be minket, hogy most mi a helyzet ezzel. Nagy a szerelem, úgy látom.
2: Itt mi következetesen dolgozunk 10 éve, és ez most már meglátszik kívülről is. Igazából, tehát visszatérve a kérdésedre, amit nem válaszoltunk meg, mert nem szokásunk megválaszolni kérdéseket. Hát, hogy készülnek a dalok?
1: Valóban.
2: A régi metódus az volt az első lemezünknek a koncepciója, hogy bevonultunk a stúdióba Takács Japán Okinawa Fox Zoltánhoz és Björn Foxhoz, és gyorsan föl, 10-12 szám cím volt a tarsajunkban, és ezeket megvalósítottuk ott. Tehát, hogy nem írtunk dalokat, mert csak a vesztesek írnak dalokat. A Rühös Foxy egyből elkészíti őket.
1: Nagyon.
2: És egy nagyon kicsi csalás van ebben, mert azért volt egy-két olyan dal, amit egy kicsit azért előre egy kicsit kigondolgattunk, de utána elfelejtettük, és ott megint eszünkbe jutott. Tehát az abszolút spontaneitás, az ihlet, nagybetűs ihlet, kérem szépen, és mi csak erre hagyatkozunk, ezen szörfözünk.
1: No, Úristen.
2: No shit.
1: No shit.
2: Yes.
1: Menjünk bele abba is egy kicsit, hogy külön-külön vizsgálunk meg titeket. Ugye van itt V-Captel Förti, Attila kapcsán, valamint hát Budapest bár. Osszuk szét, akkor hát nem tudom, hogy nézzetek egymásra, ki kezdi, mik vannak így a tarsolyban külön-külön is akár. Aztán foxizhatunk is még.
2: Tarsolyomban? Hát van egy használt papírzsebkén, meg egy öngyújtó, ami piros. De nem dohányzom, hanem néha pacsirtek gyújtok vele fel, de nem direkt, sosem. Hát igen, Budapest bár az van, természetesen lassan az is 20 éves lesz a Budapest bár jövőre. Most volt ugye Heaven Street 7 30 éves jubiliumi koncertek, most gyakorlatilag egy hónappal ezelőtt, meg hát van a saját ilyen szóló produkcióm, meg sok minden más, amire nem emlékszem. Hát vannak ilyen alvó produkciók, amik majd előbb-utóbb felbukkannak.
0: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal még pár percre Baksasós Attilával és Szűcs Krisztiánnal beszélgetek a Rühös Foxy új Fox Humana című lemezéről.
1: Hát a Wake Up 1213-nél az egy érdekes sztori, mert az egy teljesen más állapot, létállapot is, mint mondjuk a Rühös Foxy az életemben.
0: Gondolom.
1: Igen, és...
2: A Rühös Foxy egy fehér törpe. A
1: Wake Up pedig
2: egy rózsaszín óriás.
1: Igen.
0: Nem rossz.
1: Nem rossz, igen, a hasonlat. Pap Szabi a basszusgitáros, Frank, aki a zeneszerző és gitáros.
0: Így van.
1: Beck Zaza, a 30Y-ból ő a dobos. Én megírom a dalszöveget és énekelek.
0: Tehát, hogy ott van dalszöveg, igen.
1: Igen. Ez eddig angol nyelven
0: történtek
1: a sztorik. Most jelent meg az új lemezünk, a Liquid Boulevard. És
2: ami nagyon jól szól, és nagyon jó a borítója, nagyon tetszik.
1: Igen, nagyon
2: és rajta van a kedvenc számom, a tick, tick, tick, tick, annak mi a címe?
1: A Working Like a Madman Story on the Street. Eating
2: ilyen bonyol a címe, de nem ez a címe, ne idegesít. Ne beszélj már nem magyarul.
1: Igen, Silver Screen.
2: Silver Screen.
1: De most nem Londonban vagyunk?
2: Te Londonban vagy, de én nem.
1: Na jó, igen, tehát hogy ez egy angol sztori, és Krisztiánnak van egy kedvenc dala, és nagyon szeretjük. Az egész egy ilyen felszabadító érzés így együtt zenélni. Két nagy lemezünk van, és amikor hébe-hóba így fellépünk, mondjuk egy ilyen 6-8-10 alkalommal évente, akkor egy ilyen óriási nagy szeretett cunami érezhető a színpadon egymás között is, és remélem, hogy ez így kisugárzik a nézőkre, és ők is élvezik azt, amit így kapnak. Tehát egy ilyen energia robbanás, ami azért egy óriási öröm, mert egész szimplán ugyanúgy, ahogy a Rühös Foxy-ban egyébként, barátokkal zenélni nekem úgy tűnik, hogy az egyetlen igazán jó megoldás az életben, hogyha zenélni akarsz. A másik sztori pedig, hogy éppen gyerekkönyvet írok, tehát teljesen más történetben vagyok benne, de erről most csak egy ennyit.
2: Én nem írok gyerekkönyvet. De írtam egy könyvet, ami gyerekeknek is jól jöhet.
0: Mármint amelyikük tud olvasni.
2: Igen, de különösen.
0: Különösen. Hát uraim,
1: de kicsit leült a beszélgetés.
0: Nem, amióta nem.
2: Na és akkor mikor fog beszélgetni?
1: Igen.
2: Hát ez volt az.
1: Most szeretném bejelenteni egyébként, hogy visszaléptem a Rühös Foxy-ba.
2: Kár, köszönöm, mert én most szépen léptem ki végleg. Nem baj.
0: Hát uraim, további sok sikert.
1: Szépen.
0: Köszönöm, hogy
1: Sziasztok.
0: Az elmúlt egy órában Baksasós Attilával és Szűcs Krisztiánnal beszélgettem a Rühös Foxy új Fox Humana című lemezéről. Ez még mindig a Petőfi Rádió és benne a Vándorbot, amiben most ezek után már is zenével folytatom. What?

0: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában Baksasós Attilával és Szűcs Krisztiánnal beszélgettem a Rühös Foxy új Fox Humanát című lemezéről. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándorbot itt a Petőfin. Megéri majd akkor is minket hallgatni, addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az IKO Műsorgyártó Magyarország Kft. 2026-ban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hajnal 2 is elmúlt, már október 11-e van, tök olyan érzésem van, mintha még csak most léptünk volna ki a nyárból, aztán már mindjárt az ősz közepe kopogtat ránk. Az biztos, hogy gyorsan repül az idő, illetve megtaláltam az alter egóm is. Kolos érkezik, csak nem én, hanem egy másik. Szeress azért, aki én vagyok, ez az első track.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zene.